0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. Másfél hét múlva lesz 5. Harald norvég király temetése. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárca vezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Lapinformációk szerint meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Szeptember 9-én temetik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában vasárnap országszerte miséket tartottak. Tízezrek helyeztek el virágokat, kártyákat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót péntek késő este szállították a kórházból. 5. Harald halála után fia, 8. Håkon lett Norvégia új királya.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé elevedhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rádhangolva.

0: Zsörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. A méheket is megviseli a szárazság. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöbépítésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel, értesült az RTL híradó. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. Letartóztatásáról jövő hét elején dönt a bíróság. A rendőrség életveszélyt okozó testisértés miatt indított eljárást. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollenhiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsaládveszteség várható.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé elevedhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hang.

99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.

0: you.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. Másfél hét múlva lesz 5. Harald norvég király temetése. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárca vezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Lapinformációk szerint meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Szeptember 9-én temetik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában vasárnap országszerte miséket tartottak. Tízezrek helyeztek el virágokat, kártyákat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót péntek késő este szállították a kórházból. 5. Harald halála után fia, 8. Håkon lett Norvégia új királya.
1: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé elevedhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Sörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Már több mint 1000-en kitöltötték a körmendi munkaerőt felmérő anonim kérdőívet. Az Őrségi Református Egyház megye kirándulás szervezett Svájcba. Önvezető autók tapasztalatok alapján biztonságosabbak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már több mint 1000-en kitöltötték a körmend jelenlegi és jövőbeli munkaerejét felmérő anonim kérdőívet, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A felmérés célja, hogy pontosabb képet adjon a térségben élők végzettségéről, szakmai tapasztalatáról, munkavállalási szándékairól és a helyi munkalehetőségekkel kapcsolatos elvárásairól. Arra is kíváncsiak, hányan járnak más településre vagy Ausztriába dolgozni, illetve milyen feltételek mellett választanának körmendi munkahelyet. A kérdőív a diákokat is megszólítja, egyebek mellett tovább tanulási és pályaválasztási terveikről kérdezve őket. Az eredményeket a város gazdaságfejlesztési terveihez és a lehetséges befektetőkkel folytatott tárgyalásokhoz kívánják felhasználni. A kitöltés 5 hét percet vesz igénybe, a válaszadás anonim, a kérdőív pedig 2 héten átérhető el a körmendmeló.hu oldalon. Zsidóorvosok Körmendért tanulmány jelent meg a helyi zsidóság történetéről. A körmendi zsidóság történetének egy fontos fejezetét mutatja be Szántóné dr. Balázs Edit Zsidóorvosok Körmendért című tanulmánya, amely a közelmúltban megjelent Jákob Sátrai Izrael hajlékai című helytörténeti kötetben olvasható. A főiskolai docens vezető kutató korábbi felkérés nyomán kezdte kutatni a körmendi zsidóság történetét, amelynek eredményeit később többször frissítette. A kutatásai szerint a város egykori izraelita közösségéből több országos jelentőségű tudós és író is kikerült. A kutató fontosnak tartja a zsidó emlékek megőrzését és a fiatalok történelmi ismereteinek bővítését. Svájc és Reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyház megye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a magyar hívek Calvin János templomában, a reformátor születésének 513. évfordulóján, nyilatkozta a Szentgyörgyi László református esperes.
2: Az az ötlet tulajdonképpen már korábban megfogalmazódott, csak éveken át ötlet szintjén maradt, és tavalyi esztendőben kaptunk egy olyan ajánlatot, egy olyan program tervel, amivel éltünk, hiszen úgy gondoltuk, hogy ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy a ősök nyomdokait végigjárassuk. Ennek azért még ülepednie kell egyelőre, inkább a megrendítő érzés van. Nehéz is volt az első pillanatban megszólalni, tudva azt, hogy Calvin János és sok-sok elődit élt, szolgált, és hogy tulajdonképpen az ő tanításaik alapján annak rendszerében élhetjük meg mi is a hitünket.
1: A felkészülési kosárlabda mérkőzésen az Aegis Körmend hazai pályán jól kezdett, végül 8 ponttal 100-108-ra kikapott az újonc Phoenix Fódi Tigrisektől. A meccs krónikájához tartozik, hogy a találkozón megsérült Durázi Krisztofer. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínről Facebook oldalán. A kormányfő közölte 43 000 köbméter kő felhasználásával, a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt elkészült a paksi fenékküszöb első üteme. A Duna teljes szélességében kész a mű, tette hozzá. Az önvezető autók a tapasztalatok alapján a közlekedésbiztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter Zalaegerszegen. Az autóipari próbapálya a Zala Kft. Autonóm járművek közúti tesztelését bemutató sajtóeseményén. Terán Zoltán azt mondta, az önvezető járművek technológiája az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, de széles körben még nem terjedt el. Amerikában és világszerte 2020 óta működnek hasonló képességű önvezető járművek. A Magyar Vörös Kereszt a Nemzetközi Vörös Kereszt és Vörös Félhold mozgalom tagjaként pénzgyűjtést szervez a Nepál csújtó villámárvíz károsultjainak, közölte a szervezet az MT-vel. A helyszínen élelmiszert, biztonságos ivóvizet, sürgősségi menedékhez szükséges eszközöket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket és egyéb létfontosságú segélyeket biztosítanak az érintettek számára.
0: Sporthírek.
1: Guzi Blanka 2 ezüst után aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokságon. Guzi Blanka tavaly és tavaly előtt ezüstérmes volt a világbajnokságon, a párizsi olimpián negyedikként végzett. Most a magyar küldöttség második érmét szerezte, kedden ugyanő harmadik lett Tárkányi Zsomborral vegyes váltóban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, és egy hideg front előterében helyenként záporzivatar kialakulhat. Ezek estére kicsit beljebb tolódhatnak, a szél napközben helyenként feltámadhat, délután északnyugaton az északnyugatira forduló szelet erős lökések kísérhetik. Országszerte kánikulában lesz részünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi polgárőröket is elismertek a polgárőrnapon. Ismét lecsaptak az unokázós csalók. Megduplázza a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több tucat polgárőr és polgárőr mozgalmat segítő szakember munkáját ismerték el a Vasvár megyei polgárőr napon csörött nekem. Az Akácfa Campingben rendezett ünnepségen az Országos és a Vasvár megyei Polgárőr Szövetség, valamint a társszervezetek olyan polgárőrök munkáját ismerték el, akik hosszú időn át, illetve egy-egy kiemelt területen végeztek példamutató szolgálatot a települések közbiztonságáért. A kábítószer kereskedelem felszámolása érdekében végzett közterületi szolgálatáért elnöki dicséretben és jutalomban részesült Magdics Imre és Német István, a Körmendi Polgárőr Egyesület tagja. A Körmendi Polgárőr Egyesület elnöke Bicó Péter a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet emléktárgyát vehette át. Bereményi Géza, a magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg a Pálffy néi Szabó Éva festményeiből rendezett kiállítás szombaton a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium Sadics László galériájában. Az idén 80 éves Bereményi Géza Fodor Sándorral közösen vett részt a tárlat megnyitóján. Pálffy néi Szabó Éva festőművész alkotásait Cseh Tamás dalai és azok hangulata világképe ihlette. A tárlat a Körmendi Gimnázium galériájában várja az érdeklődőket. A Mirei Cifra Néptánc Együttes előadásával zárta a nyári program sorozatát vasárnap este a Körmendi Kulturális Központ, közölte az intézmény. Az ingyenesen látogatható műsor középpontjában kalotaszeg népművészeti és tánc hagyománya állt. A közönség a kalotaszegi örökség egyedi világába nyerhetett betekintést a mirei táncosok előadásán keresztül. 3 millió forintot és aranyékszereket csaltak ki egy idős vasi nőtől az úgynevezett unokázós csalók, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Ismeretlenek hívták fel, és azt állították, fia közlekedési balesetet okozott. Azt kérték tőle, szerezzen pénzt, mert ellenkező esetben fiát évekre börtönbe zárják. A sértett csalók utasítására mintegy 3 millió forintot, valamint aranyékszereket tett ki a kerítésre, ahonnan azokat rövid időn belül elvitték. Az asszony csak ezután hívta fel fiát, akkor derült ki, hogy nem is történt baleset. A hatóság felhívta a figyelmet, a rendőrség nem kér pénzt, ügyvédre sem, és nem utasít senkit sem arra, hogy pénzt tegyen ki kerítésre vagy bárhová máshová. A hatóság azt kéri, a hozzátartozók tájékoztassák idős családtagjaikat a csalók módszereiről. Megduplázza a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét, derül ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte, a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, az Országos és 16 egyházmegyei központ, valamint számos plébániai csoport 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat. Csak a Balaton-Akali üdülőben közel 500 gyerek nyaralt. Máté Bence bravúros felvétele is bekerült a világ 100 legjobb természetfotója közé. Rekord mennyiségű több mint 65 ezer pályázat érkezett be 121 országból a Londoni Természettudományi Múzeum által meghirdetett év természetfotója verseny 2026-ra. Így alakult ki a top 100-as mezőny, amelyből egy ízelítőt is bemutattak. A közel 15 fotó egyikét Magyarország legmagasabban rangsorolt természetfotósa Máté Bence készítette. A leírás szerint Máté a Kenyai Nemzeti Parkban figyelt meg egy kavargó madártömeget. A madarak éppen inni siettek egy kisebb tóhoz. A kategória győzteseket október 13-án hirdetik ki.
0: Sporthírek.
1: Egyedülálló a sportágban sosem látott sólemekkel színesített 3x3 órás műsort kínál szeptember 11 és 13 között az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsipocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A küzdőteret színpadként kezelik, a pálya használaton kívüli része fekete vászonnal lesz borítva, a távolugró gödörben a homok rózsaszínű lesz, a dobóversenyeken pedig LED világítás jelzi a dobózónát.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, és egy hideg front előterében helyenként záporzivatar kialakulhat. Ezek estére kicsit beljebb tolódhatnak, a szél napközben helyenként feltámadhat, délután északnyugaton az északnyugatira forduló szelet erős lökések kísérhetik. Országszerte kánikulában lesz részünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Már több mint 1000-en kitöltötték a körmendi munkaerőt felmérő anonim kérdőívet az Őrségi Református Egyház megye kirándulás szervezett Svájcba. Önvezető autók tapasztalatok alapján biztonságosabbak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már több mint 1000-en kitöltötték a körmend jelenlegi és jövőbeli munkaerejét felmérő anonim kérdőívet, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A felmérés célja, hogy pontosabb képet adjon a térségben élők végzettségéről, szakmai tapasztalatáról, munkavállalási szándékairól és a helyi munkalehetőségekkel kapcsolatos elvárásairól. Arra is kíváncsiak, hányan járnak más településre vagy Ausztriába dolgozni, illetve milyen feltételek mellett választanának körmendi munkahelyet. A kérdőív a diákokat is megszólítja, egyebek mellett továbbtanulási és pályaválasztási terveikről kérdezve őket. Az eredményeket a város gazdaságfejlesztési terveihez és a lehetséges befektetőkkel folytatott tárgyalásokhoz kívánják felhasználni. A kitöltés 5-7 percet vesz igénybe, a válaszadás anonim, a kérdőív pedig 2 héten átérhető el a körmendmeló.hu oldalon. Zsidorvosok körmendért tanulmány jelent meg a helyi zsidóság történetéről. A körmendi zsidóság történetének egy fontos fejezetét mutatja be Szántóné dr. Balázs Edit Zsidóorvosok körmendért című tanulmánya, amely a közelmúltban megjelent Jákob Sátrai Izrael hajlékai című helytörténeti kötetben olvasható. A főiskolai docens vezető kutató korábbi felkérés nyomán kezdte kutatni a körmendi zsidóság történetét, amelynek eredményeit később többször frissítette. A kutatásai szerint a város egykori izraelita közös több országos jelentőségű tudós és író is kikerült. A kutató fontosnak tartja a zsidó emlékek megőrzését és a fiatalok történelmi ismereteinek bővítését. Svájc és reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyház megye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a magyar hívek Kávin János templomában, a reformátor születésének 513. évfordulóján, nyilatkozta a Szentgyörgyi László református esperes.
2: Ez az ötlet tulajdonképpen már korábban megfogalmazódott, csak éveken át ötlet szintjén maradt, és tavalyi esztendőben kaptunk egy olyan ajánlatot, egy olyan programtervel, amivel éltünk, hiszen úgy gondoltuk, hogy ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy a ősök nyomdokait végigjárassuk. Ennek azért még ülepednie kell, egyelőre inkább a megrendítő érzés van. Nehéz is volt az első pillanatban megszólalni, tudva azt, hogy Kálvin János és sok-sok elődit élt, szolgált, és hogy tulajdonképpen az ő tanításaik alapján annak rendszerében élhetjük meg mi is a hitünket.
1: A felkészülési kosárlabda mérkőzésen az Aegis Körmend hazai pályán jól kezdett, végül 8 ponttal 100-108-ra kikapott az újonc Phoenix Fódi Tigrisektől. A meccs krónikájához tartozik, hogy a találkozón megsérült Durázi Krisztofer. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínről Facebook oldalán. A kormányfő közölte 43 000 köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt elkészült a paksi fenékküszöb első üteme. A Duna teljes szélességében kész a mű, tette hozzá. Az önvezető autók a tapasztalatok alapján a közlekedés biztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter Zalaegerszegen az autóipari próbapálya Zala Kft. Autonóm járművek közúti tesztelését bemutató sajtóeseményen. Tanás Zoltán azt mondta, az önvezető járművek technológiája az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, de széles körben még nem terjedt el. Amerikában és világszerte 2020 óta működnek hasonló képességű önvezető járművek. A Magyar Vörös Kereszt a Nemzetközi Vörös Kereszt és Vörös Félhold mozgalom tagjaként pénzgyűjtést szervez a Nepál csújtó villámárvíz károsultjainak, közölte a szervezet az MT-vel. A helyszínen élelmiszert, biztonságos ivóvizet, sürgősségi menedékhez szükséges eszközöket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket és egyéb létfontosságú segélyeket biztosítanak az érintettek számára.
0: Sporthírek.
1: Guzi Blanka 2 ezüst után aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokságon. Guzi Blanka tavaly és tavaly előtt ezüstérmes volt a világbajnokságon, a párizsi olimpián negyedikként végzett. Most a magyar küldöttség második érmét szerezte, kedden ugyan ő harmadik lett Tárkányi Zsomborral vegyes váltóban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, és egy hideg front előterében helyenként záporzivatar kialakulhat. Ezek estére kicsit beljebb tolódhatnak, a szél napközben helyenként feltámadhat, délután északnyugaton az északnyugatira forduló szelet erős lökések kísérhetik. Országszerte kánikulában lesz részünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi polgárőröket is elismertek a polgárőrnapon. Ismét lecsaptak az unokázós csalók. Megduplázza a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több tucat polgárőr és polgárőr mozgalmat segítő szakember munkáját ismerték el a Vasvár megyei polgárőr napon csörött nekem. Az Akácfa Kempingben rendezett ünnepségen az Országos és a Vasvár megyei Polgárőr Szövetség, valamint a társszervezetek olyan polgárőrök munkáját ismerték el, akik hosszú időn át, illetve egy-egy kiemelt területen végeztek példamutató szolgálatot a települések közbiztonságáért. A kábítószer kereskedelem felszámolása érdekében végzett közterületi szolgálatáért elnöki dicséretben és jutalomban részesült Magdics Imre és Német István, a Körmendi Polgárőr Egyesület tagja. A Körmendi Polgárőr Egyesület elnöke Bicó Péter a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet emléktárgyát vehette át. Bereményi Géza, a magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg a Pálffy néi Szabó Éva festményeiből rendezett kiállítás szombaton a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium Sadics László galériájában. Az idén 80 éves Bereményi Géza Fodor Sándorral közösen vett részt a tárlat megnyitóján. Pálffy néi Szabó Éva festőművész alkotásait Cseh Tamás dalai és azok hangulata világképe ihlette. A tárlat a Körmendi Gimnázium galériájában várja az érdeklődőket. A Mérei Cifra Néptánc Együttes előadásával zárta a nyári program sorozatát vasárnap este a Körmendi Kulturális Központ, közölte az intézmény. Az ingyenesen látogatható műsor középpontjában kalotaszeg népművészeti és tánc hagyománya állt. A közönség a kalotaszegi örökség egyedi világában nyerhetett betekintést a mérei táncosok előadásán keresztül. 3 millió forintot és aranyékszereket csaltak ki egy idős vasi nőtől az úgynevezett unokázós csalók, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Ismeretlenek hívták fel, és azt állították, fia közlekedési balesetet okozott. Azt kérték tőle, szerezzen pénzt, mert ellenkező esetben fiát évekre börtönbe zárják. A sértett csalók utasítására mintegy 3 millió forintot, valamint aranyékszereket tett ki a kerítésre, ahonnan azokat rövid időn belül elvitték. Az asszony csak ezután hívta fel fiát, akkor derült ki, hogy nem is történt baleset. A hatóság felhívta a figyelmet, a rendőrség nem kér pénzt, ügyvédre sem, és nem utasít senkit sem arra, hogy pénzt tegyen ki kerítésre vagy bárhová máshová. A hatóság azt kéri, a hozzátartozók tájékoztassák idős családtagjaikat a csalók módszereiről. Megduplázza a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét, derül ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte, a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, az Országos és 16 egyházmegyei központ, valamint számos plébániai csoport 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat. Csak a Balaton-Akali üdülőben közel 500 gyerek nyaralt. Máté Bence bravúros felvétele is bekerült a világ 100 legjobb természetfotója közé. Rekord mennyiségű több mint 65 ezer pályázat érkezett be 121 országból a Londoni Természettudományi Múzeum által meghirdetett év természetfotója verseny 2026-ra. Így alakult ki a top 100-as mezőny, amelyből egy ízelítőt is bemutattak. A közel 15 fotó egyikét Magyarország legmagasabban rangsorolt természetfotósa Máté Bence készítette. A leírás szerint Máté a Kenyai Nemzeti Parkban figyelt meg egy kavargó madár tömeget. A madarak éppen inni siettek egy kisebb tóhoz. A kategória győzteseket október 13-án hirdetik ki.
0: Sporthírek.
1: Egyedülálló a sportágban sosem látott sólemekkel színesített 3x3 órás műsort kínál szeptember 11 és 13 között, az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsipocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A küzdőteret színpadként kezelik, a pálya használaton kívüli része fekete vászonnal lesz borítva, a távolugró gödörben a homok rózsaszínű lesz, a dobóversenyeken pedig LED világítás jelzi a dobózónát.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, és egy hideg front előterében helyenként záporzivatar kialakulhat. Ezek estére kicsit beljebb tolódhatnak, a szél napközben helyenként feltámadhat, délután északnyugaton az északnyugatira forduló szelet erős lökések kísérhetik. Országszerte kánikulában lesz részünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Már több mint 1000-en kitöltötték a körmendi munkaerőt felmérő anonim kérdőívet. Az Őrségi Református Egyház megye kirándulás szervezett Svájcba. Önvezető autók tapasztalatok alapján biztonságosabbak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már több mint 1000-en kitöltötték a Körmend jelenlegi és jövőbeli munkaerejét felmérő anonim kérdőívet, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A felmérés célja, hogy pontosabb képet adjon a térségben élők végzettségéről, szakmai tapasztalatáról, munkavállalási szándékairól és a helyi munkalehetőségekkel kapcsolatos elvárásairól. Arra is kíváncsiak, hányan járnak más településre vagy Ausztriába dolgozni, illetve milyen feltételek mellett választanának körmendi munkahelyet. A kérdőív a diákokat is megszólítja, egyebek mellett tovább tanulási és pályaválasztási terveikről kérdezve őket. Az eredményeket a város gazdaságfejlesztési terveihez és a lehetséges befektetőkkel folytatott tárgyalásokhoz kívánják felhasználni. A kitöltés 5 hét percet vesz igénybe, a válaszadás anonim, a kérdőív pedig 2 héten átérhető el a körmendmeló.hu oldalon. Zsidóorvosok Körmendért tanulmány jelent meg a helyi zsidóság történetéről. A körmendi zsidóság történetének egy fontos fejezetét mutatja be Szántóné dr. Balázs Edit Zsidóorvosok Körmendért című tanulmánya, amely a közelmúltban megjelent Jákob Sátrai Izrael hajlékai című helytörténeti kötetben olvasható. A főiskolai docens vezető kutató korábbi felkérés nyomán kezdte kutatni a körmendi zsidóság történetét, amelynek eredményeit később többször frissítette. A kutatásai szerint a város egykori izraelita közösségéből több országos jelentőségű tudós és író is kikerült. A kutató fontosnak tartja a zsidó emlékek megőrzését és a fiatalok történelmi ismereteinek bővítését. Svájc és Reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyház megye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a magyar hívek Kávin János templomában, a reformátor születésének 513. évfordulóján, nyilatkozta a Szentgyörgyi László református esperes.
2: Ez az ötlet tulajdonképpen már korábban megfogalmazódott, csak éveken át ötlet szintjén maradt, és tavalyi esztendőben kaptunk egy olyan ajánlatot, egy olyan program tervel, amivel éltünk, hiszen úgy gondoltuk, hogy ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy a ősök nyomdokait végigjárassuk. Ennek azért még ülepednie kell, egyelőre inkább a megrendítő érzés van. Nehéz is volt az első pillanatban megszólalni, tudva azt, hogy Kálvin János és sok-sok előd itt élt, szolgált, és hogy tulajdonképpen az ő tanításaik alapján annak rendszerében élhetjük meg mi is a hitünket.
1: A felkészülési kosárlabda mérkőzésen az Aegis Körmend hazai pályán jól kezdett, végül 8 ponttal 100-108-ra kikapotta az újonc Phoenix Fódi Tigrisektől. A meccs krónikájához tartozik, hogy a találkozón megsérült Durázi Krisztofer. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínről Facebook oldalán. A kormányfő közölte 43.000 köbméter kő felhasználásával, a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt elkészült a paksi fenékküszöb első üteme. A Duna teljes szélességében kész a mű, tette hozzá. Az önvezető autók a tapasztalatok alapján a közlekedés biztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter Zalaegerszegen az autóipari próbapálya Zala Kft. Autonóm járművek közúti tesztelését bemutató sajtóeseményen. Terán Zoltán azt mondta, az önvezető járművek technológiája az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, de széles körben még nem terjedt el. Amerikában és világszerte 2020 óta működnek hasonló képességű önvezető járművek. A Magyar Vöröskereszt a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold mozgalom tagjaként pénzgyűjtés szervez a Nepál csújtó villámárvíz káros útjainak, közölte a szervezet az MT-vel. A helyszínen élelmiszert, biztonságos ivóvizet, sürgősségi menedékhez szükséges eszközöket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket és egyéb létfontosságú segélyeket biztosítanak az érintettek számára.
0: Sporthírek.
1: Guzi Blanka két ezüst után aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokságon. Guzi Blanka tavaly és tavaly előtt ezüstérmes volt a világbajnokságon, a párizsi olimpián negyedikként végzett. Most a magyar küldöttség második érmét szerezte, kedden ugyan ő harmadik lett Tárkányi Zsomborral vegyes váltóban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, és egy hideg front előterében helyenként záporzivatar kialakulhat. Ezek estére kicsit beljebb tolódhatnak, a szél napközben helyenként feltámadhat, délután északnyugaton az északnyugatira forduló szelet erős lökések kísérhetik. Országszerte kánikulában lesz részünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi polgárőröket is elismertek a polgárőrnapon. Ismét lecsaptak az unokázós csalók. Megduplázza a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több tucat polgárőr és polgárőr mozgalmat segítő szakember munkáját ismerték el a Vasvár megyei polgárőr napon csörött nekem. Az Akácfa Campingben rendezett ünnepségen az Országos és a Vasvár megyei Polgárőr Szövetség, valamint a társszervezetek olyan polgárőrök munkáját ismerték el, akik hosszú időn át, illetve egy-egy kiemelt területen végeztek példamutató szolgálatot a települések közbiztonságáért. A kábítószer kereskedelem felszámolása érdekében végzett közterületi szolgálatáért elnöki dicséretben és jutalomban részesült Magdics Imre és Németh István, a Körmendi Polgárőr Egyesület tagja. A Körmendi Polgárőr Egyesület elnöke Bicó Péter a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet emléktárgyát vehette át. Bereményi Géza, a magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg a Pálffy né Szabó Éva festményeiből rendezett kiállítás szombaton a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium Sadics László galériájában. Az idén 80 éves Bereményi Géza Fodor Sándorral közösen vett részt a tárlat megnyitóján. Pálffy né Szabó Éva festőművész alkotásait Cseh Tamás dalai és azok hangulata világképe ihlette. A tárlat a Körmendi Gimnázium galériájában várja az érdeklődőket. A Mirei Cifra Néptánc Együttes előadásával zárta a nyári program sorozatát vasárnap este a Körmendi Kulturális Központ, közölte az intézmény. Az ingyenesen látogatható műsor középpontjában kalotaszeg népművészeti és tánc hagyománya állt. A közönség a kalotaszegi örökség egyedi világában nyerhetett betekintést a mirei táncosok előadásán keresztül. 3 millió forintot és aranyékszereket csaltak ki egy idős vasi nőtől az úgynevezett unokázós csalók, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Ismeretlenek hívták fel, és azt állították, fia közlekedési balesetet okozott. Azt kérték tőle, szerezzen pénzt, mert ellenkező esetben fiát évekre börtönbe zárják. A sértett csalók utasítására mintegy 3 millió forintot, valamint aranyékszereket tett ki a kerítésre, ahonnan azokat rövid időn belül elvitték. Az asszony csak ezután hívta fel fiát, akkor derült ki, hogy nem is történt baleset. A hatóság felhívta a figyelmet, a rendőrség nem kér pénzt, ügyvédre sem, és nem utasít senkit sem arra, hogy pénzt tegyen ki kerítésre vagy bárhová máshová. A hatóság azt kéri, a hozzátartozók tájékoztassák idős családtagjaikat a csalók módszereiről. Megduplázza a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét, derül ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte, a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, az Országos és 16 egyházmegyei központ, valamint számos plébániai csoport 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat. Csak a Balaton-Akali üdülőben közel 500 gyerek nyaralt. Máté Bence bravúros felvétele is bekerült a világ 100 legjobb természetfotója közé. Rekord mennyiségű több mint 65 ezer pályázat érkezett be 121 országból a Londoni Természettudományi Múzeum által meghirdetett év természetfotója verseny 2026-ra. Így alakult ki a top 100-as mezőny, amelyből egy ízelítőt is bemutattak. A közel 15 fotó egyikét Magyarország legmagasabban rangsorolt természetfotósa Máté Bence készítette. A leírás szerint Máté a Kenyai Nemzeti Parkban figyelt meg egy kavargó madár tömeget, a madarak éppen inni siettek egy kisebb tóhoz. A kategória győzteseket október 13-án hirdetik ki.
0: Sporthírek.
1: Egyedülálló a sportágban sosem látott csúvalemekkel színesített 3x3 órás műsort kínál szeptember 11 és 13 között az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsipocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A küzdőteret színpadként kezelik, a pálya használaton kívüli része fekete vászonnal lesz borítva, a távolugró gödörben a homok rózsaszínű lesz, a dobóversenyeken pedig LED világítás jelzi a dobózónát.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, és egy hideg front előterében helyenként záporzivatar kialakulhat. Ezek estére kicsit beljebb tolódhatnak, a szél napközben helyenként feltámadhat, délután északnyugaton az északnyugatira forduló szelet erős lökések kísérhetik. Országszerte kánikulában lesz részünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű egy tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Már több mint 1000-en kitöltötték a körmendi munkaerőt felmérő anonim kérdőívet. Az Őrségi Református Egyház megye kirándulás szervezett Svájcba. Önvezető autók tapasztalatok alapján biztonságosabbak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már több mint 1000-en kitöltötték a körmend jelenlegi és jövőbeli munkaerejét felmérő anonim kérdőívet, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A felmérés célja, hogy pontosabb képet adjon a térségben élők végzettségéről, szakmai tapasztalatáról, munkavállalási szándékairól és a helyi munkalehetőségekkel kapcsolatos elvárásairól. Arra is kíváncsiak, hányan járnak más településre vagy Ausztriába dolgozni, illetve milyen feltételek mellett választanának körmendi munkahelyet. A kérdőív a diákokat is megszólítja, egyebek mellett tovább tanulási és pályaválasztási terveikről kérdezve őket. Az eredményeket a város gazdaságfejlesztési terveihez és a lehetséges befektetőkkel folytatott tárgyalásokhoz kívánják felhasználni. A kitöltés 5 hét percet vesz igénybe, a válaszadás anonim, a kérdőív pedig 2 héten átérhető el a körmendmeló.hu oldalon. Zsidóorvosok Körmendért tanulmány jelent meg a helyi zsidóság történetéről. A körmendi zsidóság történetének egy fontos fejezetét mutatja be Szántóné dr. Balázs Edit Zsidóorvosok Körmendért című tanulmánya, amely a közelmúltban megjelent Jákob Sátrai Izrael hajlékai című helytörténeti kötetben olvasható. A főiskolai docens vezető kutató korábbi felkérés nyomán kezdte kutatni a körmendi zsidóság történetét, amelynek eredményeit később többször frissítette. A kutatásai szerint a város egykori izraelita közösségéből több országos jelentőségű tudós és író is kikerült. A kutató fontosnak tartja a zsidó emlékek megőrzését és a fiatalok történelmi ismereteinek bővítését. Svájc és reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyház megye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a magyar hívek Kávin János templomában, a reformátor születésének 513. évfordulóján, nyilatkozta a Szentgyörgyi László református esperes.
2: Az az ötlet tulajdonképpen már korábban megfogalmazódott, csak éveken át ötlet szintjén maradt, és tavalyi esztendőben kaptunk egy olyan ajánlatot, egy olyan programtervel, amivel éltünk, hiszen úgy gondoltuk, hogy ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy a ősök nyomdokait végigjárassuk. Ennek azért még ülepednie kell egyelőre, inkább a megrendítő érzés van. Nehéz is volt az első pillanatban megszólalni, tudva azt, hogy Kálvin János és sok-sok előd itt élt, szolgált, és hogy tulajdonképpen az ő tanításaik alapján annak rendszerében élhetjük meg mi is a hitünket.
1: A felkészülési kosárlabda mérkőzésen az Égisz Körmend hazai pályán jól kezdett, végül 8 ponttal 100-108-ra kikapott az újonc Phoenix Fódi Tigrisektől. A meccs krónikájához tartozik, hogy a találkozón megsérült Gurázi Krisztofer. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínről Facebook oldalán. A kormányfő közölte 43 ezer köbméter kő felhasználásával, a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt elkészült a paksi fenékküszöb első üteme. A Duna teljes szélességében kész a mű, tette hozzá. Az önvezető autók a tapasztalatok alapján a közlekedésbiztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter Zalaegerszegen. Az autóipari próbapálya a Zala Kft. Autonóm járművek közúti tesztelését bemutató sajtóeseményen. Terán Zoltán azt mondta, az önvezető járművek technológiája az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, de széles körben még nem terjedt el. Amerikában és világszerte 2020 óta működnek hasonló képességű önvezető járművek. A Magyar Vörös Kereszt, a Nemzetközi Vörös Kereszt és Vörös Félhold mozgalom tagjaként pénzgyűjtést szervez a Nepál csújtó villámárvíz károsultjainak, közölte a szervezet az MT-vel. A helyszínen élelmiszert, biztonságos ivóvizet, sürgősségi menedékhez szükséges eszközöket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket és egyéb létfontosságú segélyeket biztosítanak az érintettek számára.
0: Sporthírek.
1: Guzi Blanka 2 ezüst után aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokságon. Guzi Blanka tavaly és tavaly előtt ezüstérmes volt a világbajnokságon, a párizsi olimpián negyedikként végzett. Most a magyar küldöttség második érmét szerezte, kedden ugyanő harmadik lett Tárkányi Zsomborral vegyes váltóban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, és egy hideg front előterében helyenként záporzivatar kialakulhat. Ezek estére kicsit beljebb tolódhatnak, a szél napközben helyenként feltámadhat, délután északnyugaton az északnyugatira forduló szelet erős lökések kísérhetik. Országszerte kánikulában lesz részünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: az enyém, mert az erősebb én vagyok. Jó, figyelj, hülye gyerek, nyisd ki a füledet, semmi se kerülje el a figyelmedet. Tagad vagyok és öreg, na és akkor mi van? Nem az a lényeg, ki vagy, ha nem mögötted, ki van? Ha valaki elad az út, aki nem, az nulla. Itt vagy én, nem én, vagy te vagy a hulla. De sohasem nézem be a dolgok mögé, itt hol az igazság? Itt megáll az ész, te megmész tovább. De ész nélkül hova jutsz, beverik a pofát. Isten hozott nálam, öcsém, ez a való világ.
1: Nézd, drogok, fegyverek,
0: na meg a bulák. Isten hozott nálam, öcsém, ez a való világ.
1: Nézd, drogok, fegyverek,
0: na meg a bulák.

Te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok. Tükröt tartok, hogy lássátok magatok. Mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sétre, hogy nyisd a gácsit. Egyik cell a társad, Ozdi, a másik Zsadányi. Az Ozdi a köcsé, ha jó megszúrnak. A Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy húsz.

0: Ista hozzá tálam, öcsém, ez a valóvilág. Pénzt rogok fejbe, na meg a bulát. Ista hozzá tálam, öcsém, ez a valóvilág.
1: Pénzt rogok fejbe,
0: na meg a bulát. Ista hozzá tálam, öcsém, ez a valóvilág.

0: FM.
1: Húz a szívem, visz a lábam, árkon, bokron, hegyen, völgyön, nem számít, hogy

0: kísér.
1: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Körmendi polgárőröket is elismertek a polgárőrnapon. Ismét lecsaptak az unokázós csalók. Megduplázza a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több tucat polgárőr és polgárőr mozgalmat segítő szakember munkáját ismerték el a Vasvár megyei polgárőr napon csörött nekem. Az Akácfa Campingben rendezett ünnepségen az Országos és a Vasvár megyei Polgárőr Szövetség, valamint a társszervezetek olyan polgárőrök munkáját ismerték el, akik hosszú időn át, illetve egy-egy kiemelt területen végeztek példamutató szolgálatot a települések közbiztonságáért. A kábítószer kereskedelem felszámolása érdekében végzett közterületi szolgálatáért elnöki dicséretben és jutalomban részesült Magdics Imre és Németh István, a Körmendi Polgárőr Egyesület tagja. A Körmendi Polgárőr Egyesület elnöke Bicó Péter a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet emléktárgyát vehette át. Bereményi Géza a magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg a Pálffy néni Szabó Éva festményeiből rendezett kiállítás szombaton a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium Sadics László galériájában. Az idén 80 éves Bereményi Géza Fodor Sándorral közösen vett részt a tárlat megnyitóján. Pálffy néni Szabó Éva festőművész alkotásait Cseh Tamás dalai és azok hangulata világképe ihlette. A tárlat a Körmendi Gimnázium galériájában várja az érdeklődőket. A Mirei Cifra Néptánc Együttes előadásával zárta a nyári program sorozatát vasárnap este a Körmendi Kulturális Központ, közölte az intézmény. Az ingyenesen látogatható műsor középpontjában kalotaszeg népművészeti és tánc hagyománya állt. A közönség a kalotaszegi örökség egyedi világában nyerhetett betekintést a mirei táncosok előadásán keresztül. 3 millió forintot és aranyékszereket csaltak ki egy idős vasi nőtől az úgynevezett unokázós csalók, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Ismeretlenek hívták fel, és azt állították, fia közlekedési balesetet okozott. Azt kérték tőle, szerezzen pénzt, mert ellenkező esetben fiát évekre börtönbe zárják. A sértett csalók utasítására mintegy 3 millió forintot, valamint aranyékszereket tett ki a kerítésre, ahonnan azokat rövid időn belül elvitték. Az asszony csak ezután hívta fel fiát, akkor derült ki, hogy nem is történt baleset. A hatóság felhívta a figyelmet, a rendőrség nem kér pénzt, ügyvédre sem, és nem utasít senkit sem arra, hogy pénzt tegyen ki kerítésre vagy bárhová máshová. A hatóság azt kéri, a hozzátartozók tájékoztassák idős családtagjaikat a csalók módszereiről. Megduplázza a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét, derül ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte, a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, az Országos és 16 egyházmegyei központ, valamint számos plébániai csoport 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat. Csak a Balaton-Akali üdülőben közel 500 gyerek nyaralt. Máté Bence bravúros felvétele is bekerült a világ 100 legjobb természetfotója közé. Rekord mennyiségű több mint 65 ezer pályázat érkezett be 121 országból a Londoni Természettudományi Múzeum által meghirdetett év természetfotója verseny 2026-ra. Így alakult ki a top 100-as mezőny, amelyből egy ízelítőt is bemutattak. A közel 15 fotó egyikét Magyarország legmagasabban rangsorolt természetfotósa Máté Bence készítette. A leírás szerint Máté a Kenyai Nemzeti Parkban figyelt meg egy kavargó madár tömeget. A madarak éppen inni siettek egy kisebb tóhoz. A kategória győzteseket október 13-án hirdetik ki.
1: Sporthírek.
2: Egyedülálló a sportágban sosem látott sólemekkel színesített 3x3 órás műsort kínál szeptember 11 és 13 között, az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsipocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A küzdőteret színpadként kezelik, a pálya használaton kívüli része fekete vászonnal lesz borítva, a távolugró gödörben a homok rózsaszínű lesz, a dobóversenyeken pedig LED világítás jelzi a dobózónát.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, és egy hideg front előterében helyenként záporzivatar kialakulhat. Ezek estére kicsit beljebb tolódhatnak, a szél napközben helyenként feltámadhat, délután északnyugaton az északnyugatira forduló szelet erős lökések kísérhetik. Országszerte kánikulában lesz részünk.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
2: A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. This

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Véget ért a nyár, de nem a Muse Fun and Wellness Parkban. A körmendi létesítmény egy különleges akcióval készült az iskola kezdésre. Ennek részleteit is hallhatjuk most Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: Szeretnénk egy kicsit vidámabbá tenni a tanév első hetét, ezért augusztus 31 és szeptember 6-a között megrendezzük a gyermekek hetét. Ebben az időszakban minden 18 év alatti gyermek számára ingyenes a belépés a Muse Fun and Wellness Parkba. Úgy gondoljuk, hogy a becsengetés mellett még bőven elfér egy kis csobbanás és közös családi kikapcsolódás is.
1: A jól megszokott, nagyon kellemes kikapcsolódást nyújtó programok közül is számíthatunk néhányra?
2: Természetesen. Szeptember 1-én, kedden, 18 órától jógával várja Dakos Solymosi Anikó a vendégeket. Jó idő esetén a Zenkertben tartjuk meg az órát, kedvezőtlen időjárás esetén pedig az Ideám teremben. A program nem csak hotel vendégeknek szól, várjuk külsős vendégeinket is. Ez egy igazán kellemes módja annak, hogy egy kis nyugalommal és feltöltődéssel indítsuk az őszi időszakot.
1: Ráadásul a szeptember egy nagyszabású, hétvégi eseménnyel indul a Muse-ban.
2: Így van. Szeptember 3-tól 6-ig 4 napon keresztül egy nemzetközi sauna verseny zajlik majd nálunk. Az eseményhez természetesen esti programok is kapcsolódnak. Csütörtökön Horváth Tamás csúta gondoskodik a hangulatról, pénteken pedig DJ Kónya zenél egészen éjfélig. A verseny vasárnap este az eredményhirdetéssel zárul majd.
1: Egy koncerttel egybekötött vacsorát szintén meghirdettetek erre a hétre.
2: Szeptember 4-én pénteken 20 órától Oláh Gergő érkezik a Muse Lounge-ba. Azok a vendégek, akik nálunk vacsoráznak, a koncertet díjmentesen élvezhetik, akik kizárólag a koncertre szeretnének érkezni, 8000 forintos belépőjegyet válthatnak, amelyhez welcome drinket is adunk. Érdemes előre regisztrálni, vagy asztalt foglalni, mert egy igazán hangulatos, különleges estére számítunk.
1: Remekül és változatos programokkal indul tehát az ősz itt Körmenden a Muse-ban.
2: Pontosan! Jó iskola kezdést, sok sikert és rengeteg élményt kívánunk minden gyermeknek. A tanulás mellett pedig maradjon idő a pihenésre, a családra, és persze egy jó nagy csobbanásra is. Szeretettel várunk mindenkit a Muse-ban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun & Wellness programigazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Már több mint 1000-en kitöltötték a körmendi munkaerőt felmérő anonim kérdőívet. Az Őrségi Református Egyház megye kirándulás szervezett Svájcba. Önvezető autók tapasztalatok alapján biztonságosabbak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriela vagyok. Már több mint 1000-en kitöltötték a Körmend jelenlegi és jövőbeli munkaerejét felmérő anonim kérdőívet, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A felmérés célja, hogy pontosabb képet adjon a térségben élők végzettségéről, szakmai tapasztalatáról, munkavállalási szándékairól és a helyi munkalehetőségekkel kapcsolatos elvárásairól. Arra is kíváncsiak, hányan járnak más településre vagy Ausztriába dolgozni, illetve milyen feltételek mellett választanának körmendi munkahelyet. A kérdőív a diákokat is megszólítja, egyebek mellett tovább tanulási és pályaválasztási terveikről kérdezve őket. Az eredményeket a város gazdaságfejlesztési terveihez és a lehetséges befektetőkkel folytatott tárgyalásokhoz kívánják felhasználni. A kitöltés 5-7 percet vesz igénybe, a válaszadás anonim, a kérdőív pedig 2 héten átérhető el a körmendmeló.hu oldalon. Zsidóorvosok Körmendért tanulmány jelent meg a helyi zsidóság történetéről. A körmendi zsidóság történetének egy fontos fejezetét mutatja be Szántóné dr. Balázs Edit Zsidóorvosok Körmendért című tanulmánya, amely a közelmúltban megjelent Jákob Sátrai Izrael hajlékai című helytörténeti kötetben olvasható. A főiskolai docens vezető kutató korábbi felkérés nyomán kezdte kutatni a körmendi zsidóság történetét, amelynek eredményeit később többször frissítette. A kutatásai szerint a város egykori izraelita közösségéből több országos jelentőségű tudós és író is kikerült. A kutató fontosnak tartja a zsidó emlékek megőrzését és a fiatalok történelmi ismereteinek bővítését. Svájc és Reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyház megye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a magyar hívek Kávin János templomában, a reformátor születésének 513. évfordulóján, nyilatkozta a Szentgyörgyi László református esperes.
4: Az ötlet tulajdonképpen már korábban megfogalmazódott, csak éveken át ötlet szintjén maradt, és tavalyi esztendőben kaptunk egy olyan ajánlatot, egy olyan program tervel, amivel éltünk, hiszen úgy gondoltuk, hogy ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy a ősök nyomdokait végigjárassuk. Ennek azért még ülepednie kell, egyelőre inkább a megrendítő érzés van. Nehéz is volt az első pillanatban megszólalni, tudva azt, hogy Kálvin János és sok-sok előd itt élt, szolgált, és hogy tulajdonképpen az ő tanításaik alapján annak rendszerében élhetjük meg mi is a hitünket.
3: A felkészülési kosárlabda mérkőzésen az Aegis Körmend hazai pályán jól kezdett, végül 8 ponttal 100-108-ra kikapotta az újonc Phoenix Fódi Tigrisektől. A meccs krónikájához tartozik, hogy a találkozón megsérült Durázi Krisztofer. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínről Facebook oldalán. A kormányfő közölte 43 ezer köbméter kő felhasználásával, a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt elkészült a paksi fenékküszöb első üteme. A Duna teljes szélességében kész a mű, tette hozzá. Az önvezető autók a tapasztalatok alapján a közlekedésbiztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter Zalaegerszegen. Az autóipari próbapálya a Zala Kft. Autonóm járművek közúti tesztelését bemutató sajtóeseményén. Terán Zoltán azt mondta, az önvezető járművek technológiája az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, de széles körben még nem terjedt el. Amerikában és világszerte 2020 óta működnek hasonló képességű önvezető járművek. A Magyar Vöröskereszt a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold mozgalom tagjaként pénzgyűjtés szervez a Nepál csújtó villámárvíz károsultjainak, közölte a szervezet az MT-vel. A helyszínen élelmiszert, biztonságos ivóvizet, sürgősségi menedékhez szükséges eszközöket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket és egyéb létfontosságú segélyeket biztosítanak az érintettek számára.
0: Sporthírek.
3: Guzi Blanka két ezüst után aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokságon. Guzi Blanka tavaly és tavaly előtt ezüstérmes volt a világbajnokságon, a párizsi olimpián negyedikként végzett. Most a magyar küldöttség második érmét szerezte, kedden ugyan ő harmadik lett Tárkányi Zsomborral vegyes váltóban.
0: Időjárás jelentés.
3: Kedre viradóan elszórtan további záporokra, zivatarokra számíthatunk, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Többfelé élénk, az északi tájakon néhol erős lesz az északi-északnyugati szél. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi polgárőröket is elismertek a polgárőrnapon. Ismét lecsaptak az unokázós csalók. Megduplázza a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több tucat polgárőr és polgárőr mozgalmat segítő szakember munkáját ismerték el a Vasvár megyei polgárőr napon csörött nekem. Az Akácfa kempingben rendezett ünnepségen az Országos és a Vasvár megyei Polgárőr Szövetség, valamint a társszervezetek olyan polgárőrök munkáját ismerték el, akik hosszú időn át, illetve egy-egy kiemelt területen végeztek példamutató szolgálatot a települések közbiztonságáért. A kábítószer kereskedelem felszámolása érdekében végzett közterületi szolgálatáért elnöki dicséretben és jutalomban részesült Magdics Imre és Németh István, a Körmendi Polgárőr Egyesület tagja. A Körmendi Polgárőr Egyesület elnöke Bicó Péter a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet emléktárgyát vehette át. Bereményi Géza a magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg a Pálffy néi Szabó Éva festményeiből rendezett kiállítás szombaton a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium Sadics László galériájában. Az idén 80 éves Bereményi Géza Fodor Sándorral közösen vett részt a tárlat megnyitóján. Pálffy néi Szabó Éva festőművész alkotásait Cseh Tamás dalai és azok hangulata világképe ihlette. A tárlat a Körmendi Gimnázium galériájában várja az érdeklődőket. A Mirei Cifra Néptánc Együttes előadásával zárta a nyári program sorozatát vasárnap este a Körmendi Kulturális Központ, közölte az intézmény. Az ingyenesen látogatható műsor középpontjában kalotaszeg népművészeti és tánc hagyománya állt. A közönség a kalotaszegi örökség egyedi világában nyerhetett betekintést a mirei táncosok előadásán keresztül. 3 millió forintot és aranyékszereket csaltak ki egy idős vasi nőtől az úgynevezett unokázós csalók, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Ismeretlenek hívták fel, és azt állították, fia közlekedési balesetet okozott. Azt kérték tőle, szerezzen pénzt, mert ellenkező esetben fiát évekre börtönbe zárják. A sértett csalók utasítására mintegy 3 millió forintot, valamint aranyékszereket tett ki a kerítésre, ahonnan azokat rövid időn belül elvitték. Az asszony csak ezután hívta fel fiát, akkor derült ki, hogy nem is történt baleset. A hatóság felhívta a figyelmet, a rendőrség nem kér pénzt, ügyvédre sem, és nem utasít senkit sem arra, hogy pénzt tegyen ki kerítésre vagy bárhová máshová. A hatóság azt kéri, a hozzátartozók tájékoztassák idős családtagjaikat a csalók módszereiről. Megduplázza a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét, derül ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte, a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, az Országos és 16 egyházmegyei központ, valamint számos plébániai csoport 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat. Csak a Balatonakali üdülőben közel 500 gyerek nyaralt. Máté Bence bravúros felvétele is bekerült a világ 100 legjobb természetfotója közé. Rekord mennyiségű több mint 65 ezer pályázat érkezett be 121 országból a Londoni Természettudományi Múzeum által meghirdetett év természetfotója verseny 2026-ra. Így alakult ki a top 100-as mezőny, amelyből egy ízelítőt is bemutattak. A közel 15 fotó egyikét Magyarország legmagasabban rangsorolt természetfotósa Máté Bence készítette. A leírás szerint Máté a Kenyai Nemzeti Parkban figyelt meg egy kavargó madár tömeget, a madarak éppen inni siettek egy kisebb tóhoz. A kategória győzteseket október 13-án hirdetik ki.
0: Sporthírek.
1: Egyedülálló a sportágban sosem látott sólemekkel színesített 3x3 órás műsort kínál szeptember 11 és 13 között az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsipocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A küzdőteret színpadként kezelik, a pálya használaton kívüli része fekete vászonnal lesz borítva, a távolugró gödörben a homok rózsaszínű lesz, a dobóversenyeken pedig LED világítás jelzi a dobózónát.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedre viradóan elszórtan további záporokra, zivatarokra számíthatunk, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Többfelé élénk, az északi tájakon néhol erős lesz az északi-északnyugati szél. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A jó ár diszkont aktuális akciói. 033-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Már több mint 1000-en kitöltötték a körmendi munkaerőt felmérő anonim kérdőívet az Őrségi Református Egyház megye kirándulás szervezett Svájcba. Önvezető autók tapasztalatok alapján biztonságosabbak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már több mint 1000-en kitöltötték a körmend jelenlegi és jövőbeli munkaerejét felmérő anonim kérdőívet, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A felmérés célja, hogy pontosabb képet adjon a térségben élők végzettségéről, szakmai tapasztalatáról, munkavállalási szándékairól és a helyi munkalehetőségekkel kapcsolatos elvárásairól. Arra is kíváncsiak, hányan járnak más településre vagy Ausztriába dolgozni, illetve milyen feltételek mellett választanának körmendi munkahelyet. A kérdőív a diákokat is megszólítja, egyebek mellett továbbtanulási és pályaválasztási terveikről kérdezve őket. Az eredményeket a város gazdaságfejlesztési terveihez és a lehetséges befektetőkkel folytatott tárgyalásokhoz kívánják felhasználni. A kitöltés 5-7 percet vesz igénybe, a válaszadás anonim, a kérdőív pedig 2 héten átérhető el a körmendmeló.hu oldalon. Zsidóorvosok Körmendért tanulmány jelent meg a helyi zsidóság történetéről. A körmendi zsidóság történetének egy fontos fejezetét mutatja be Szántóné dr. Balázs Edit Zsidóorvosok Körmendért című tanulmánya, amely a közelmúltban megjelent Jákob Sátrai Izrael hajlékai című helytörténeti kötetben olvasható. A főiskolai docens vezető kutató korábbi felkérés nyomán kezdte kutatni a körmendi zsidóság történetét, amelynek eredményeit később többször frissítette. A kutatásai szerint a város egykori izraelita közösségéből több országos jelentőségű tudós és író is kikerült. A kutató fontosnak tartja a zsidó emlékek megőrzését és a fiatalok történelmi ismereteinek bővítését. Svájc és Reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyház megye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a magyar hívek Kávé János templomában, a reformátor születésének 513. évfordulóján, nyilatkozta a Szentgyörgyi László református esperes.
2: Ez az ötlet tulajdonképpen már korábban megfogalmazódott, csak éveken át ötlet szintjén maradt, és tavalyi esztendőben kaptunk egy olyan ajánlatot, egy olyan program tervel, amivel éltünk, hiszen úgy gondoltuk, hogy ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy a ősök nyomdokait végigjárassuk. Ennek azért még ülepednie kell egyelőre, inkább a megrendítő érzés van. Nehéz is volt az első pillanatban megszólalni, tudva azt, hogy Kálvin János és sok-sok előd itt élt, szolgált, és hogy tulajdonképpen az ő tanításaik alapján annak rendszerében élhetjük meg mi is a hitünket.
1: A felkészülési kosárlabda mérkőzésen az Égisz Körmend hazai pályán jól kezdett, végül 8 ponttal 100-108-ra kikapott az újonc Phoenix Fódi Tigrisektől. A meccs krónikájához tartozik, hogy a találkozón megsérült Durázi Krisztofer. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínről Facebook oldalán. A kormányfő közölte 43 000 köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt elkészült a paksi fenékküszöb első üteme. A Duna teljes szélességében kész a mű, tette hozzá. Az önvezető autók a tapasztalatok alapján a közlekedés biztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter Zalaegerszegen az autóipari próbapálya Zala Kft. Autonóm járművek közúti tesztelését bemutató sajtóeseményen. Tanás Zoltán azt mondta, az önvezető járművek technológiája az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, de széles körben még nem terjedt el. Amerikában és világszerte 2020 óta működnek hasonló képességű önvezető járművek. A Magyar Vörös Kereszt a Nemzetközi Vörös Kereszt és Vörös Félhold mozgalom tagjaként pénzgyűjtést szervez a Nepál csújtó villámárvíz károsultjainak, közölte a szervezet az MT-vel. A helyszínen élelmiszert, biztonságos ivóvizet, sürgősségi menedékhez szükséges eszközöket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket és egyéb létfontosságú segélyeket biztosítanak az érintettek számára.
0: Sporthírek.
1: Guzi Blanka 2 ezüst után aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokságon. Guzi Blanka tavaly és tavaly előtt ezüstérmes volt a világbajnokságon, a párizsi olimpián negyedikként végzett. Most a magyar küldöttség második érmét szerezte, kedden ugyanő harmadik lett Tárkányi Zsomborral vegyes váltóban.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedre virradóan elszórtan további záporokra, zivatarokra számíthatunk, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Többfelé élénk, az északi tájakon néhol erős lesz az északi-északnyugati szél. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.hu, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Véget ért a nyár, de nem a Muse Fun and Wellness Parkban. A körmendi létesítmény egy különleges akcióval készült az iskola kezdésre. Ennek részleteit is hallhatjuk most Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: Szeretnénk egy kicsit vidámabbá tenni a tanév első hetét, ezért augusztus 31 és szeptember 6-a között megrendezzük a gyermekek hetét. Ebben az időszakban minden 18 év alatti gyermek számára ingyenes a belépés a Muse Fun and Wellness Parkba. Úgy gondoljuk, hogy a becsengetés mellett még bőven elfér egy kis csobbanás és közös családi kikapcsolódás is.
1: A jól megszokott, nagyon kellemes kikapcsolódás nyújtó programok közül is számíthatunk néhányra?
2: Természetesen. Szeptember 1-én kedden 18 órától jogával várja Dakos Solymosi Anikó a vendég. Jó idő esetén a Zenkertben tartjuk meg az órát, kedvezőtlen időjárás esetén pedig az Ideám teremben. A program nem csak hotel vendégeknek szól, várjuk külsős vendégeinket is. Ez egy igazán kellemes módja annak, hogy egy kis nyugalommal és feltöltődéssel indítsuk az őszi időszakot.
1: Ráadásul a szeptember egy nagyszabású, hétvégi eseménnyel indul a Muse-ban.
2: Így van. Szeptember 3-ától 6-áig 4 napon keresztül egy nemzetközi szauna verseny zajlik majd nálunk. Az eseményhez természetesen esti programok is kapcsolódnak. Csütörtökön Horváth Tamás csúta gondoskodik a hangulatról, pénteken pedig DJ Kónya zenél egészen éjfélig. A verseny vasárnap este az eredmény hirdetéssel zárul majd.
1: Egy koncerttel egybekötött vacsorát szintén meghirdettetek erre a hétre.
2: Szeptember 4-én pénteken 20 órától Ólá Gergő érkezik a Muse Lounge-ba. Azok a vendégek, akik nálunk vacsoráznak, a koncertet díjmentesen élvezhetik, akik kizárólag a koncertre szeretnének érkezni, 8000 forintos belépőjegyet válthatnak, amelyhez welcome drinket is adunk. Érdemes előre regisztrálni, vagy asztalt foglalni, mert egy igazán hangulatos, különleges estére számítunk.
1: Remekül és változatos programokkal indul tehát az ősz itt Körmenden a Muse-ban.
2: Pontosan! Jó iskola kezdést, sok sikert és rengeteg élményt kívánunk minden gyermeknek. A tanulás mellett pedig maradjon idő a pihenésre, a családra, és persze egy jó nagy csobbanásra is. Szeretettel várunk mindenkit a Muse-ban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness programigazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Körmendi polgárőröket is elismertek a polgárőrnapon. Ismét lecsaptak az unokázós csalók. Megduplázza a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több tucat polgárőr és polgárőr mozgalmat segítő szakember munkáját ismerték el a Vasvár megyei polgárőr napon csörött nekem. Az Akácfa Campingben rendezett ünnepségen az Országos és a Vasvár megyei Polgárőr Szövetség, valamint a társszervezetek olyan polgárőrök munkáját ismerték el, akik hosszú időn át, illetve egy-egy kiemelt területen végeztek példamutató szolgálatot a települések közbiztonságáért. A kábítószer kereskedelem felszámolása érdekében végzett közterületi szolgálatáért elnöki dicséretben és jutalomban részesült Magdics Imre és Német István, a Körmendi Polgárőr Egyesület tagja. A Körmendi Polgárőr Egyesület elnöke Bicó Péter a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet emléktárgyát vehette át. Bereményi Géza, a magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg a Pálffy Néi Szabó Éva festményeiből rendezett kiállítás szombaton a Körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium Sadics László galériájában. Az idén 80 éves Bereményi Géza Fodor Sándorral közösen vett részt a tárlat megnyitóján. Pálffy Néi Szabó Éva festőművész alkotásait Cseh Tamás dalai és azok hangulata világképe ihlette. A tárlat a Körmendi Gimnázium galériájában várja az érdeklődőket. A Mirei Cifra Néptánc Együttes előadásával zárta a nyári program sorozatát vasárnap este a Körmendi Kulturális Központ, közölte az intézmény. Az ingyenesen látogatható műsor középpontjában kalotaszeg népművészeti és tánc hagyománya állt. A közönség a kalotaszegi örökség egyedi világába nyerhetett betekintést a mirei táncosok előadásán keresztül. 3 millió forintot és aranyékszereket csaltak ki egy idős vasi nőtől az úgynevezett unokázós csalók, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Ismeretlenek hívták fel, és azt állították, fia közlekedési balesetet okozott. Azt kérték tőle, szerezzen pénzt, mert ellenkező esetben fiát évekre börtönbe zárják. A sértett csalók utasítására mintegy 3 millió forintot, valamint aranyékszereket tett ki a kerítésre, ahonnan azokat rövid időn belül elvitték. Az asszony csak ezután hívta fel fiát, akkor derült ki, hogy nem is történt baleset. A hatóság felhívta a figyelmet, a rendőrség nem kér pénzt, ügyvédre sem, és nem utasít senkit sem arra, hogy pénzt tegyen ki kerítésre vagy bárhová máshová. A hatóság azt kéri, a hozzátartozók tájékoztassák idős családtagjaikat a csalók módszereiről. Megduplázza a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét, derül ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte, a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, az országos és 16 egyházmegyei központ, valamint számos plébániai csoport 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat. Csak a Balaton-Akali üdülőben közel 500 gyerek nyaralt. Máté Bence bravúros felvétele is bekerült a világ 100 legjobb természetfotója közé. Rekord mennyiségű több mint 65 ezer pályázat érkezett be 121 országból a Londoni Természettudományi Múzeum által meghirdetett év természetfotója verseny 2026-ra. Így alakult ki a top 100-as mezőny, amelyből egy ízelítőt is bemutattak. A közel 15 fotó egyikét Magyarország legmagasabban rangsorolt természetfotósa Máté Bence készítette. A leírás szerint Máté a Kenyai Nemzeti Parkban figyelt meg egy kavargó madár tömeget. A madarak éppen inni siettek egy kisebb tóhoz. A kategória győzteseket október 13-án hirdetik ki.
0: Sporthírek.
3: Egyedülálló a sportágban sosem látott sólemekkel színesített 3x3 órás műsort kínál szeptember 11 és 13 között az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsipocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A küzdőteret színpadként kezelik, a pálya használaton kívüli része fekete vászonnal lesz borítva, a távolugró gödörben a homok rózsaszínű lesz, a dobóversenyeken pedig LED világítás jelzi a dobózónát.
0: Időjárás jelentés.
3: Kedre viradóan elszórtan további záporokra, zivatarokra számíthatunk, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Többfelé élénk, az északi tájakon néhol erős lesz az északi-északnyugati szél. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fű biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Már több mint 1000-en kitöltötték a körmendi munkaerőt felmérő anonim kérdőívet. Az Őrségi Református Egyház megye kirándulás szervezett Svájcba. Önvezető autók tapasztalatok alapján biztonságosabbak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már több mint 1000-en kitöltötték a körmend jelenlegi és jövőbeli munkaerejét felmérő anonim kérdőívet, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A felmérés célja, hogy pontosabb képet adjon a térségben élők végzettségéről, szakmai tapasztalatáról, munkavállalási szándékairól és a helyi munkalehetőségekkel kapcsolatos elvárásairól. Arra is kíváncsiak, hányan járnak más településre vagy Ausztriába dolgozni, illetve milyen feltételek mellett választanának körmendi munkahelyet. A kérdőív a diákokat is megszólítja, egyebek mellett tovább tanulási és pályaválasztási terveikről kérdezve őket. Az eredményeket a város gazdaságfejlesztési terveihez és a lehetséges befektetőkkel folytatott tárgyalásokhoz kívánják felhasználni. A kitöltés 5 hét percet vesz igénybe, a válaszadás anonim, a kérdőív pedig 2 héten átérhető el a körmendmeló.hu oldalon. Zsidóorvosok Körmendért tanulmány jelent meg a helyi zsidóság történetéről. A körmendi zsidóság történetének egy fontos fejezetét mutatja be Szántóné dr. Balázs Edit Zsidóorvosok Körmendért című tanulmánya, amely a közelmúltban megjelent Jákob Sátrai Izrael hajlékai című helytörténeti kötetben olvasható. A főiskolai docens vezető kutató korábbi felkérés nyomán kezdte kutatni a körmendi zsidóság történetét, amelynek eredményeit később többször frissítette. A kutatásai szerint a város egykori izraelita közösségéből több országos jelentőségű tudós és író is kikerült. A kutató fontosnak tartja a zsidó emlékek megőrzését és a fiatalok történelmi ismereteinek bővítését. Svájc és Reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyház megye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a magyar hívek Kávin János templomában, a reformátor születésének 513. évfordulóján, nyilatkozta a Szentgyörgyi László református esperes.
2: Az az ötlet tulajdonképpen már korábban megfogalmazódott, csak éveken át ötlet szintjén maradt, és tavalyi esztendőben kaptunk egy olyan ajánlatot, egy olyan program tervel, amivel éltünk, hiszen úgy gondoltuk, hogy ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy a ősök nyomdokait végigjárassuk. Ennek azért még ülepednie kell, egyelőre inkább a megrendítő érzés van. Nehéz is volt az első pillanatban megszólalni, tudva azt, hogy Kálvin János és sok-sok előd itt élt, szolgált, és hogy tulajdonképpen az ő tanításaik alapján annak rendszerében élhetjük meg mi is a hitünket.
1: A felkészülési kosárlabda mérkőzésen az Aegis Körmend hazai pályán jól kezdett, végül 8 ponttal 100-108-ra kikapotta az újonc Phoenix Fódi Tigrisektől. A meccs krónikájához tartozik, hogy a találkozón megsérült Durázi Krisztofer. Szült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínről Facebook oldalán. A kormányfő közölte 43 000 köbméter kő felhasználásával, a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt elkészült a paksi fenékküszöb első üteme. A Duna teljes szélességében kész a mű, tette hozzá. Az önvezető autók a tapasztalatok alapján a közlekedés biztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter Zalaegerszegen az autóipari próbapálya Zala Kft. Autonóm járművek közúti tesztelését bemutató sajtóeseményen. Terán Zoltán azt mondta, az önvezető járművek technológiája az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, de széles körben még nem terjedt el. Amerikában és világszerte 2020 óta működnek hasonló képességű önvezető járművek. A Magyar Vöröskereszt a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold mozgalom tagjaként pénzgyűjtés szervez a Nepál csújtó villámárvíz káros útjainak, közölte a szervezet az MT-vel. A helyszínen élelmiszert, biztonságos ivóvizet, sürgősségi menedékhez szükséges eszközöket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket és egyéb létfontosságú segélyeket biztosítanak az érintettek számára.
0: Sporthírek.
1: Guzi Blanka 2 ezüst után aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokságon. Guzi Blanka tavaly és tavaly előtt ezüstérmes volt a világbajnokságon, a párizsi olimpián negyedikként végzett. Most a magyar küldöttség második érmét szerezte, kedden ugyanő harmadik lett Tárkányi Zsomborral vegyes váltóban.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedre virradóan elszórtan további záporokra, zivatarokra számíthatunk, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Többfelé élénk, az északi tájakon néhol erős lesz az északi-északnyugati szél. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Nem kell a pompa a harsány ígéret.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi polgárőröket is elismertek a polgárőrnapon. Ismét lecsaptak az unokázós csalók. Megduplázza a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több tucat polgárőr és polgárőr mozgalmat segítő szakember munkáját ismerték el a Vasvár megyei polgárőr napon csörött nekem. Az Akácfa kempingben rendezett ünnepségen az Országos és a Vasvár megyei Polgárőr Szövetség, valamint a társszervezetek olyan polgárőrök munkáját ismerték el, akik hosszú időn át, illetve egy-egy kiemelt területen végeztek példamutató szolgálatot a települések közbiztonságáért. A kábítószer kereskedelem felszámolása érdekében végzett közterületi szolgálatáért elnöki dicséretben és jutalomban részesült Magdics Imre és Németh István, a Körmendi Polgárőr Egyesület tagja. A Körmendi Polgárőr Egyesület elnöke Bicó Péter a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet emléktárgyát vehette át. Bereményi Géza a magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg a Pálffy néi Szabó Éva festményeiből rendezett kiállítás szombaton a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium Sadics László galériájában. Az idén 80 éves Bereményi Géza Fodor Sándorral közösen vett részt a tárlat megnyitóján. Pálffy néi Szabó Éva festőművész alkotásait Cseh Tamás dalai és azok hangulata világképe ihlette. A tárlat a Körmendi Gimnázium galériájában várja az érdeklődőket. A Mirei Cifra Néptánc Együttes előadásával zárta a nyári program sorozatát vasárnap este a Körmendi Kulturális Központ, közölte az intézmény. Az ingyenesen látogatható műsor középpontjában kalotaszeg népművészeti és tánc hagyománya állt. A közönség a kalotaszegi örökség egyedi világában nyerhetett betekintést a mirei táncosok előadásán keresztül. 3 millió forintot és aranyékszereket csaltak ki egy idős vasi nőtől az úgynevezett unokázós csalók, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Ismeretlenek hívták fel, és azt állították, fia közlekedési balesetet okozott. Azt kérték tőle, szerezzen pénzt, mert ellenkező esetben fiát évekre börtönbe zárják. A sértett csalók utasítására mintegy 3 millió forintot, valamint aranyékszereket tett ki a kerítésre, ahonnan azokat rövid időn belül elvitték. Az asszony csak ezután hívta fel fiát, akkor derült ki, hogy nem is történt baleset. A hatóság felhívta a figyelmet, a rendőrség nem kér pénzt, ügyvédre sem, és nem utasít senkit sem arra, hogy pénzt tegyen ki kerítésre vagy bárhová máshová. A hatóság azt kéri, a hozzátartozók tájékoztassák idős családtagjaikat a csalók módszereiről. Megduplázza a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét, derül ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte, a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, az Országos és 16 egyházmegyei központ, valamint számos plébániai csoport 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat. Csak a Balatonakali üdülőben közel 500 gyerek nyaralt. Máté Bence bravúros felvétele is bekerült a világ 100 legjobb természetfotója közé. Rekord mennyiségű több mint 65 ezer pályázat érkezett be 121 országból a Londoni Természettudományi Múzeum által meghirdetett év természetfotója verseny 2026-ra. Így alakult ki a top 100-as mezőny, amelyből egy ízelítőt is bemutattak. A közel 15 fotó egyikét Magyarország legmagasabban rangsorolt természetfotósa Máté Bence készítette. A leírás szerint Máté a Kenyai Nemzeti Parkban figyelt meg egy kavargó madár tömeget, a madarak éppen inni siettek egy kisebb tóhoz. A kategória győzteseket október 13-án hirdetik ki.
0: Sporthírek.
1: Egyedülálló a sportágban sosem látott sólemekkel színesített 3x3 órás műsort kínál szeptember 11 és 13 között, az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsipocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A küzdőteret színpadként kezelik, a pálya használaton kívüli része fekete vászonnal lesz borítva, a távolugró gödörben a homok rózsaszínű lesz, a dobóversenyeken pedig LED világítás jelzi a dobózónát.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedre viradóan elszórtan további záporokra, zivatarokra számíthatunk, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Többfelé élénk, az északi tájakon néhol erős lesz az északi-északnyugati szél. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Már több mint 1000-en kitöltötték a körmendi munkaerőt felmérő anonim kérdőívet. Az Őrségi Református Egyház megye kirándulás szervezett Svájcba. Önvezető autók tapasztalatok alapján biztonságosabbak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már több mint 1000-en kitöltötték a körmend jelenlegi és jövőbeli munkaerejét felmérő anonim kérdőívet, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A felmérés célja, hogy pontosabb képet adjon a térségben élők végzettségéről, szakmai tapasztalatáról, munkavállalási szándékairól és a helyi munkalehetőségekkel kapcsolatos elvárásairól. Arra is kíváncsiak, hányan járnak más településre vagy Ausztriába dolgozni, illetve milyen feltételek mellett választanának körmendi munkahelyet. A kérdőív a diákokat is megszólítja, egyebek mellett tovább tanulási és pályaválasztási terveikről kérdezve őket. Az eredményeket a város gazdaságfejlesztési terveihez és a lehetséges befektetőkkel folytatott tárgyalásokhoz kívánják felhasználni. A kitöltés 5 hét percet vesz igénybe, a válaszadás anonim, a kérdőív pedig 2 héten átérhető el a körmendmeló.hu oldalon. Zsidóorvosok Körmendért tanulmány jelent meg a helyi zsidóság történetéről. A körmendi zsidóság történetének egy fontos fejezetét mutatja be Szántóné dr. Balázs Edit Zsidóorvosok Körmendért című tanulmánya, amely a közelmúltban megjelent Jákob Sátrai Izrael hajlékai című helytörténeti kötetben olvasható. A főiskolai docens vezető kutató korábbi felkérés nyomán kezdte kutatni a körmendi zsidóság történetét, amelynek eredményeit később többször frissítette. A kutatásai szerint a város egykori izraelita közösségéből több országos jelentőségű tudós és író is kikerült. A kutató fontosnak tartja a zsidó emlékek megőrzését és a fiatalok történelmi ismereteinek bővítését. Svájc és Reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyház megye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a magyar hívek Calvin János templomában, a reformátor születésének 513. évfordulóján, nyilatkozta a Szentgyörgyi László református esperes.
2: Az ötlet tulajdonképpen már korábban megfogalmazódott, csak éveken át ötlet szintjén maradt, és tavalyi esztendőben kaptunk egy olyan ajánlatot, egy olyan program tervel, amivel éltünk, hiszen úgy gondoltuk, hogy ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy a ősök nyomdokait végigjárassuk. Ennek azért még ülepednie kell, egyelőre inkább a megrendítő érzés van. Nehéz is volt az első pillanatban megszólalni, tudva azt, hogy Calvin János és sok-sok előd itt élt, szolgált, és hogy tulajdonképpen az ő tanításaik alapján annak rendszerében élhetjük meg mi is a hitünket.
1: A felkészülési kosárlabda mérkőzésen az Aegis Körmend hazai pályán jól kezdett, végül 8 ponttal 100-108-ra kikapotta az újonc Phoenix Fódi Tigrisektől. A meccs krónikájához tartozik, hogy a találkozón megsérült Durázi Krisztofer. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínről Facebook oldalán. A kormányfő közölte 43 000 köbméter kő felhasználásával, a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt elkészült a paksi fenékküszöb első üteme. A Duna teljes szélességében kész a mű, tette hozzá. Az önvezető autók a tapasztalatok alapján a közlekedés biztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter Zalaegerszegen az autóipari próbapálya Zala Kft. Autonóm járművek közúti tesztelését bemutató sajtóeseményén. Terán Zoltán azt mondta, az önvezető járművek technológiája az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, de széles körben még nem terjedt el. Amerikában és világszerte 2020 óta működnek hasonló képességű önvezető járművek. A Magyar Vörös Kereszt a Nemzetközi Vörös Kereszt és Vörös Félhold mozgalom tagjaként pénzgyűjtés szervez a Nepál csújtó villámárvíz károsultjainak, közölte a szervezet az MT-vel. A helyszínen élelmiszert, biztonságos ivóvizet, sürgősségi menedékhez szükséges eszközöket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket és egyéb létfontosságú segélyeket biztosítanak az érintettek számára.
0: Sporthírek.
1: Guzi Blanka 2 ezüst után aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokságon. Guzi Blanka tavaly és tavaly előtt ezüstérmes volt a világbajnokságon, a párizsi olimpián negyedikként végzett. Most a magyar küldöttség második érmét szerezte, kedden ugyan ő harmadik lett Tárkányi Zsomborral vegyes váltóban.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedre virradóan elszórtan további záporokra, zivatarokra számíthatunk, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Többfelé élénk, az északi tájakon néhol erős lesz az északi-északnyugati szél. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi polgárőröket is elismertek a polgárőrnapon. Ismét lecsaptak az unokázós csalók. Megduplázza a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több tucat polgárőr és polgárőr mozgalmat segítő szakember munkáját ismerték el a Vasvár megyei polgárőr napon csörött nekem. Az Akácfa Campingben rendezett ünnepségen az Országos és a Vasvár megyei Polgárőr Szövetség, valamint a társszervezetek olyan polgárőrök munkáját ismerték el, akik hosszú időn át, illetve egy-egy kiemelt területen végeztek példamutató szolgálatot a települések közbiztonságáért. A kábítószer kereskedelem felszámolása érdekében végzett közterületi szolgálatáért elnöki dicséretben és jutalomban részesült Magdics Imre és Német István, a Körmendi Polgárőr Egyesület tagja. A Körmendi Polgárőr Egyesület elnöke Bicó Péter a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet emléktárgyát vehette át. Bereményi Géza, a magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg a Pálffy néi Szabó Éva festményeiből rendezett kiállítást szombaton a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium Sadics László galériájában. Az idén 80 éves Bereményi Géza Fodor Sándorral közösen vett részt a tárlat megnyitóján. Pálffy néi Szabó Éva festőművész alkotásait Cseh Tamás dalai és azok hangulata világképe ihlette. A tárlat a Körmendi Gimnázium galériájában várja az érdeklődőket. A Mérei Cifra Néptánc Együttes előadásával zárta a nyári program sorozatát vasárnap este a Körmendi Kulturális Központ, közölte az intézmény. Az ingyenesen látogatható műsor középpontjában kalotaszeg népművészeti és tánc hagyománya állt. A közönség a kalotaszegi örökség egyedi világába nyerhetett betekintést a mérei táncosok előadásán keresztül. 3 millió forintot és aranyékszereket csaltak ki egy idősvasi nőtől az úgynevezett unokázós csalók, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Ismeretlenek hívták fel, és azt állították, fia közlekedési balesetet okozott. Azt kérték tőle, szerezzen pénzt, mert ellenkező esetben fiát évekre börtönbe zárják. A sértett csalók utasítására mintegy 3 millió forintot, valamint aranyékszereket tett ki a kerítésre, ahonnan azokat rövid időn belül elvitték. Az asszony csak ezután hívta fel fiát, akkor derült ki, hogy nem is történt baleset. A hatóság felhívta a figyelmet, a rendőrség nem kér pénzt, ügyvédre sem, és nem utasít senkit sem arra, hogy pénzt tegyen ki kerítésre vagy bárhová máshová. A hatóság azt kéri, a hozzátartozók tájékoztassák idős családtagjaikat a csalók módszereiről. Megduplázza a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét, derül ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte, a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, az Országos és 16 egyházmegyei központ, valamint számos plébániai csoport 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat. Csak a Balaton-Akali üdülőben közel 500 gyerek nyaralt. Máté Bence bravúros felvétele is bekerült a világ 100 legjobb természetfotója közé. Rekord mennyiségű több mint 65 ezer pályázat érkezett be 121 országból a Londoni Természettudományi Múzeum által meghirdetett év természetfotója verseny 2026-ra. Így alakult ki a top 100-as mezőny, amelyből egy ízelítőt is bemutattak. A közel 15 fotó egyikét Magyarország legmagasabban rangsorolt természetfotósa Máté Bence készítette. A leírás szerint Máté a Kenyai Nemzeti Parkban figyelt meg egy kavargó madár tömeget. A madarak éppen inni siettek egy kisebb tóhoz. A kategória győzteseket október 13-án hirdetik ki.
0: Sporthírek.
1: Egyedülálló a sportágban sosem látott sólemekkel színesített 3x3 órás műsort kínál szeptember 11 és 13 között az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsipocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A küzdőteret színpadként kezelik, a pálya használaton kívüli része fekete vászonnal lesz borítva, a távolugró gödörben a homok rózsaszínű lesz, a dobóversenyeken pedig LED világítás jelzi a dobózónát.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedre virradóan elszórtan további záporokra, zivatarokra számíthatunk, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Többfelé élénk, az északi tájakon néhol erős lesz az északi-északnyugati szél. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
2: Jubileumi rendezvény sorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelektek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál az intézményben. Ezt követően mutatták be Pintér György a gimnázium 80 évéről szóló iskola történeti könyvét a Sodics Galériában. A könyvbemutatón mi is ott jártunk. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.

0: Koszorúzással, kiállítással, könyvbemutatóval folytatódott a Kölcseis jubileum. Jubileumi rendezvény sorozattal ünnepli ugyanis fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegtek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál az intézményben. Ezt követően mutatták be Pintér György a gimnázium 80 évéről szóló iskola történeti könyvét a Sodics Galériában. A megjelenteket elsőként Lacó Tamás igazgató köszöntötte, majd átadta a szót a szerzőnek, Pintér Györgynek.
1: Szeretettel köszöntöm ebbe a közegbe is a jelenlévőket, és itt most polgármesterület is külön hadd köszöntsem. Örülök annak, hogy jelen van és képviseli a várost is, meg hát öreg diákként is itt van közöttünk, és hadd köszönjem meg azt a segítséget, amit az előkészítő munkában nekünk adott, és hát bízom abban, hogy a következőkben is biztos vagyok benne, hogy számítunk abban a segítségére, gondolkodására. És hadd mutassam be, pár szerintem erre legkevesebb szükség van, ilyen csak a másik említett szerint, a Pintér Györgyöt, aki a... És neki is nagyon köszönöm, hogy azt a áldozatos munkát elvégeztem, hogy a létrejött, és hát persze a könyv bemutató után majd az olvasáskor mindenki kezébe veszi, és majd kritikával illeti, ilyenkor szokásos, hogy ugye könyvkritikusok átolvassák, személyeségményeikkel kiegészítik, hiányérzetüket kifejezik, hozzátesznek, kétkednek, örülnek az élményeknek. Remélem, hogy mindenféle élményben lesz azoknak része, akiknek a kezébe kerül ez a kiadvány. De mielőtt ez megtörténik, Gyurinak átadom a szót, hogy mutassa valakit.
2: Nagyon szépen köszönöm, és sok szeretettel köszöntök mindenkit, mert akik itt vannak, azok valamilyen szinten a szívükön viselik azt, hogy itt volt, van, meg lesz is gondolom egy gimnázium. Azt, hogy a 100. évfordulón én itt leszek-e, azt nem tudom, de a 80-a most itt vagyok. Aki itt volt az előző könyvem, a Lákert iskola történetének bemutatásáról szóló könyvemen, az emlékezhet rá, hogy én ezt megígértem. Megígértem, hogy a Lákert iskola története után következik a Kölcsei gimnázium története. Hát majd aki kézbe veszi a könyvet és végigolvassa, így sikerült. Miközben gyűjtöttem hozzá az anyagot, rá kellett döbbennem, hogy ez egy végtelen történet. Hát még ha nagyon bázatosan írjuk, meg gyűjtjük az anyagokat, akkor is rengeteg ága-bóga van a dolognak, úgyhogy ez még nekem is izgalmas volt. Az, hogy fárasztó munka volt, én azt nem tudom, mert ugye azt mondják, hogyha valaki munkaidejében azzal foglalkozik, amit szeret csinálni, az nem dolgozik, hanem szórakozik. Hát valami van a dologban. Na most elkezdtem a könyvemet írni. Nem véletlenül van, hogy a gimnázium, mert Körmende, hogyha azt mondjuk, hogy a gimnázium, akkor senki nem kérdezi meg, hogy melyik, mert egyértelmű, hogy kiről van szó. És van egy alcíme, egy magas középiskola semmiből Körmendre. Na most miért magas középiskola? Hát mert a története az nagyon-nagyon változatos valami. Kezdődik az egész azzal, hogy ezt valaki valahol megálmodta, hogy Körmendnek gimnázium kell. Sokan megálmodták, sokszor nekifutottak. De hát aztán végén egy világégés kellett, hogy eljussanak odáig, hogy Körmendnek legyen gimnáziuma. A semmiből, ugyanis se épülete, se valódi tantestülete, se felszerelése ennek az intézménynek nem volt. És ennek ellenére az intézménynek ma a 80. születésnapját ünnepeljük. Tehát kellett hozzá valami plusz azoknak a nevelőknek, azoknak a helyi, akár politikusoknak, akár egyszerű polgároknak, hogy nekik kell egy gimnázium, és gyakorlatilag mindent megtesznek, hogy ez megvalósul. A 19. század végén előkerült az, hogy Körmenden valami olyasmi történt, ami nem tetszett senkinek, hogy mi az, hogy Szent Gotthárdnak van gimnázium, a Körmendnek meg nincs. Ugye Körmenden polgáriskola volt. Na most mi a különbség a kettő között? Egyszerű, aki polgáriskolába érettségizett, az az érettségi nem jogosított egyetemi felvételére. A gimnázium érettségi volt az, amivel a felsőfokú oktatásba részt lehetett venni. Ez volt az egyik felől a dolognak. A másik pedig az, hogy az minden városnak emelte a presztízsét, ha volt gimnáziuma. Hát Körmendnek kellett, és azt jól tudjuk, hogy Vasvár megye első gimnáziuma, állami fenntartású gimnázium a Szent Gotthárdban volt. Úgyhogy voltak olyan politikusok, akik azt mondták, hogy Körmend gimnáziumát megkapta Szent Gotthárd. Hát ez lehet, hogy egy rossz indulatú hozzáállás, de tény az tény. Aztán elérkezett a II. Világháború,

0: Leo mi rendezvény sorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsey Gimnázium. Augusztus 27-én mutatták be Pintér György a gimnázium 80 évéről szóló iskola történeti könyvét a Sodics Galériában. A könyvbemutatón mi is ott jártunk.
1: Most erről sokan sokféle dolgot mondanak, egy tény, ide költözött a Ludovika Akadémia, de eszméletlen mennyiségű menekült árasztotta el a várost. Tehát az akkor nagyjából 7000 lakosú Körmendnek több mint 20000 lakója volt ekkor. Utcákon éltek az emberek mindenféle lehetetlen helyzetekbe, és ehhez jöttek a légitámadások, a belövések, tehát itt minden volt, csak jó világ nem. Na most ilyen körülmények között viszont a menekültek között több száz olyan korú fiatal volt, aki oktatásra szorult volna. Ezt kezdte el annak idején dr. Kincselek, a gimnázium megálmodója és végül is megalapítója, hogy ezeknek a gyerekeknek oktatás kell. Ha nincs épület, akkor itt a szövegben lehet látni, hogy egy baboskert nevű ráva mentitán részen ott gyűjtötték össze a gyerekeket, és próbáltak nekik tudást adni. Ide nem csak körmendiek jöttek, katafaiak, egyházsáriak. Tessék belegondolni, háború után vagyunk egy-két héttel, milyen lehetett a közbiztonság? Mennyire volt biztonságos 5-6 gimnazista korú fiúnak és lánynak elindulni a nagy semmibe, hogy hát odaérnek Körmendre az adott oktatásra. Dr. Kincselek kiárta azt az orosz parancsnoknál, hogy a városban a gyerekek karszalagot kaptak, ami mutatta az orosz nyelvű fölirat, hogy ők diákok és nem kéne őket piszkálni. Hát ez se volt életbiztosítás, de több lehetőséget adott arra, hogy esetleg túléljék azt a napot. Ugye Körmend megszenvedte a háborút, bombázások voltak, belövések voltak, és utána elkezdődött a kincskorszak. Ez nem viccelődés, ez van, tehát dr. Kincselek megalkotta ezt az iskolát. Megalkotta a semmiből, a saját tudásával, elszántságával, és azokkal a kollégáival, akik meglátták ezt a fantáziát, hogy ebből a semmiből egy valamit lehet kezdeni. Az első évnyitó az a Városházán volt, ugyanis egyszerűen a gimnázium számára kölcsönadott épületnek se ajtaja, se ablaka, se padlózata nem volt. Tehát azért mondom, hogy gyakorlatilag a semmiből indultak el, és ebből kellett felépíteni valamit. És végül is 1946-ban, tehát éppen 80 évvel ezelőtt megszületik az iskola, ott van a legelső bélyegzője, amin, ha jól megnézzük, egy valami hiányzik, a Kölcsey név. Tehát eredetileg ez egy községi általános gimnázium lett volna, igen, nem, de ugye dr. Kincselekről pontosan tudjuk, hogy ő Zatmár megyébe onnan származott, és ő hozta magával Kölcsey Ferenc tiszteletét. És komoly közelharcot vívott a minisztériummal, hogy ne egy átlagos gimnázium legyen, hanem legyen ez Kölcsey Ferenc gimnázium. Úgyhogy ott alul már lehet látni a következő bélyegzőjét az iskolának, ami még csodálatos, hogy ha megnézzük a közepét, Körmend címere van rajta. Nem sokáig voltam, ugye 48-ban elkezdődött az iskolák államosítása, és akkor egyen bélyegzőt kaptak, tehát hogy mivel állami iskola volt, tehát világos, hogy az akkor éppen aktuális hatalomnak a címere jelenik majd meg rajt. Nem akármilyen időszak volt ez, hiszen minden bizonytalan volt. Koalíciós időszak volt, ahol a politikai pártok egymást tépték, hogy ez szokás, és nem volt egységes iránya annak, hogy mi lesz a középiskolával Körmenden. De igény volt rá. Érdekes módon a sokat irigyelt Szentgotthárdi Állami Gimnázium volt az, amely kisegítette Körmendet a bajból, ugyanis Kincs doktor kívánságára elindítottak egy dolgozók gimnáziumát itt Körmenden, aminek eredetileg az indulása a Szentgotthárdi központja volt. Tehát itt már szervezett formában nem a baboskát beloppaloda mennyi diákokat foglalkoztatták, hanem itt már akkor épületet kaptak valamilyen szinten, elkezdték összeadni a felszerelést, itt az összeadni ez nem matematika volt, mindenki hozta, amilyen volt otthon. Tehát volt, aki asztalt hozott. Hosszú hónapokig kerestek egy olyan embert, akinek megvan a középiskolai rendtartás, hogy egyáltalán valami rendet lehessen tartani, tehát hogy milyen törvényi szabályozása van egy középiskola működésének. Tehát ilyen szinten nem volt semmi gyakorlatilag. Viszont Kincsdoktor kiárta azt, hogy az akkor éppen megszűnő körmendi kaszinó teljes könyvállományát megkapja a gimnázium. Ugyanis a másik opció az volt, aki ismeri a történelmnek ezt a részét, hogy bizony ugye a 40-es évek végén elkezdtek indexre tenni könyveket, és jó esetben csak elzárták, rosszabb esetben bezúzták vagy elégették. Na most itt viszont a körmendi gimnázium volt az a mentőhely, ahova a körmendi kaszinónak a könyvtára bekerülhetett. Nem volt sok könyv, de pont 84-jel volt több, mint korábban.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Pintér György a Körmendi Kölcsey Gimnázium 80 éves történetét foglalta kötetbe, az iskola jubileuma előtt tisztelegve. A kötetet csütörtökön mutatta be a szerző a gimnázium Sodics galériájában.
2: Aztán itt találtunk a múzeum cuccai között, ami volt, fölajánlottak a gimnázium számára. Tehát itt van egy elismerő 10 forintról, amit egy Bástya utcában lakó néni ajánlott fel a gimnáziumnak. Tehát ebből látszik, hogy Körmend a magáénak érezte már akkor is a gimnáziumot. Hosszú ideig a gimnázium tantestülete 2 főből állt. Nem annyian tanítottak, de annyian voltak állományban. Többiek már iskolából. Tehát összejött egy tantestület, de igazából tehát állandó állományú tagja 2 szem volt. Aztán ugye, hogy telt az idő, 1948-ban történt az, hogy kimondták az iskolák államosítását. Na most ettől kezdve ugye az állam a maga módján nem csak fenntartotta valamilyen szinten a középiskolákat, hanem bele is szólt. Itt a iránymutatás, ide tettem a Diákszövetségnek a jelvényét, ugye ez volt az első középiskolás réteg szervezet, majd megszervezte a diákságot valamilyen szinten. Az államosítás után doktor Kincs fölöslegessé vált. Gyanús volt. Így aztán eljutottak odáig, hogy leváltották. Hogy most jogosan vagy jogtalanul, nem tudom, én végigvizsgáltam egy csomó jegyzőkönyvet, egy csomó papírt. Azt akarták rásütni, hogy valami gazdasági bűncselekménybe keveredett bele, és nem tudott elszámolni XY-nal az éven. Aki történelmet tanult, az tudja, hogy a 40-es évek vége az nagyon csak erről szólt, hogy ha volt ok, akkor azért bukott meg valaki, hogyha nem, akkor meg majd kerestek hozzá okot. Így aztán elég gyorsan változtak az igazgatók. És hát megjelent ez a formája a gimnáziumnak. Tehát az egyik múzeumi kollégám fölismerni Goethe a saját édesanyját, az itt fölvonuló diákok között május 1-e alkalmából. Tehát még 1953-as május 1-i fölvonulás. Ami érdekesé teszi a képet, ez a szovjet katonai zenekar. Ilyen időpontok. Na most ugye a sport akkor is egy nagyon lényeges dolog volt. Nem csak olyan szinte, hogy épp testbe, épp lélek, hanem olyan szinte, hogy ennek is volt egy politikai háttere, hogy mi meg tudjuk mutatni a világnak. Volt is mit, mert aki emlékszik az arany csapatnak a győzelmeire, tehát ebből gyakorlatilag politikai hasznot is reméltek sokan, és emellett ment nagyon a röplabda, amiről ugye sokan mi gondolják, hogy szovjet sporták, hát nem tudom. De mostanában kevesebben műzik a szényes valóság. Viszont megjelent a torna, megjelent a vívás, és több újságcég foglalkozott az, hogy hogy lehetséges az, hogy egy faluba, mert ugye nem elfelejteni Körmend, akkor nem város volt, csak nagy község, illetve község, olyan vívó szakosztály van, amelyik megyei szinten is eredményeket tud fölmutatni. Tornában ugyanez volt a helyzet, pedig hogyha azt mondom, hogy mostohák voltak a körülmények, akkor még nagyon-nagyon finoman fogalmaztam. A torna felszerelés az többek között úgy jött össze, hogy környéken levő falusi iskolák tanítóiból néhányan fölajánlották az ő iskolájuknak a súlygolyóit, meg a buzogányait, meg a magasugró állványát, hogy legyen a gimnáziumnak. Tehát ilyen világ volt. Időközben visszakerült az igazgatói székbe dr. Kincselek, és elérkezett 1956. októberre. Na most mit könnyen viccelődünk 1956-tal meg az októberrel, de azt tudomásul kell venni, hogy Körmenden egy komplett páncélos dandár volt. Ennek a teljes legénysége kb. Akkor volt, mint a város komplett lakossága, közel 7000 fő. Várkert tele volt tankokkal, tehát amikor itt nekem ugye múzeumban dolgozom, időnként tesznek megjegyzést, hogy bezzeg itt nem volt semmi, volt a lehetőségek határaim belül. Tehát mindenki gondolja végig, hogy járnak valóban beleköpni az oroszokba, itt nagyjából 5 perc alatt nem marad ember. Ráadásul ugye dr. Kincs egy nagyon, nagyon tiszteletre méltó ember volt a városban, úgyhogy nem kerülhette el azt, hogy az akkor alakuló Nemzeti Bizottságnak először alelnöke, később vezetője legyen. Viszont ilyen formában megtett olyan dolgot, amivel megóvta a diákjait attól a butaságtól, hogy a diákok kirohanjanak az utcára és elkezdenek szabadságharcolni, mert annak nagyon-nagyon nem lett volna jó vége.

0: Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsey Gimnázium. Augusztus 27-én mutatták be Pintér György a gimnázium 80 évéről szóló iskola történeti könyvét a Sodics Galériában. A könyvbemutatón mi is ott jártunk.
1: Később aztán ezeket a tevékenységeit bűnéül rótták föl, hogy biztos azért tartotta együtt a gimnazistákat, már szervezkedett a fönnálló hatalom ellen. Tessék belegondolni, 14-18 éves gyerekek, lelkesek, tényleg látják meg, hallják, hogy tüntetnek Pesten, meg ez történik, meg az történik, és van egy ember, aki józan, és azt mondja, hogy nem. Nem lehet, mert ez nagyon sokba kerülne mindenkinek. Annyira volt kemény a dolog, szemtanúval beszéltem Honfi Jóska bácsival, hogy ugye akkor a gimnázium épülete a mostani Boldogbattyányi B-épülete volt. Vele szemben a mozi. Aki emlékszik még a régi épületre, ugye mellette volt egy szépen kiterjedt ilyen korlátos rész, ahol le lehetett menni, hogy lehetett jönni a felső részre. Hát valamilyen sajátos ok miatt az tele volt orosz katonákkal, fegyveres orosz katonákkal, akik figyelték a gimnázium nagykapujának a bejáratát. Tehát ilyen körülmények között esély végig gondolni, milyen felelőssége volt az ott tanítóknak, hogy ezek a gyerekek este haza is menjen. És erre az lett később a következmény, hogy Kincs doktort ellenforradalmi tevékenységért letartóztatták, és száműzték innen a városból. Hát közben volt az időszak, amikor ez 58-ig volt érvényes, tehát volt ilyen ideje is a Körmendi Gimnáziumnak. Utána viszont elkezdődött az a pillanat, amikor valami zseni kitalálta, azt nem tudom ki volt az, hogy a humán érdeklődés az semmit se ér. Tessék szakmát tanulni a gyerekeknek, így aztán egy csirkenevelést, szagasmaratenyésztést, cipőgyári munkát, tehát elég vegyes volt a dolog, mert hogy kell a jól képzett munkásosztály a hatalom letéteményese. Hát maradjunk annyi, hogy az nem volt igazából jó ötlet, de ez még elment volna, de 1961-re odáig vadult a dolog, hogy a megfelelő vezetők megmondták a vállalkat, hogy akkor meg mi a túrónak Körmenden gimnázium. És bizony 1962-ben Körmenden a gimnáziumi jellegmutatás megszűnt. Aki gimnáziumba akart menni, menjen Szentgotthárdra, menjen Szombathelyre, úgyhogy 61-62-es évben nincs gimnáziumi oktatásunk Körmenden. Utána miért van? Mert föllázadtak, mert fórumon nem tudományforrást olvastam végig, tehát itt a nőtanácsülési előtt, hogy tessék visszahozni a gimnáziumot, mert Körmenden gimnázium kell. Végül is egy év múlva visszakerül a gimnázium Körmendre. Elég kölcsönépületekben volt, amit béreltek, illetve az, ami volt, ugye a mostani B-épület, az messze nem volt elegendő, tehát ezek jártak még a zeneiskolába is egy ideig, a zeneiskola épületébe. Mosonyi Tóni bácsi volt akkor az igazgató, szerintem sokan emlékezünk rá, megismerjük. Ő volt az, aki levezényelte ezt a pillanatot, amikor gimnáziumnak saját épülete lett. Nagy dolog. Voltak ellenzők, akik azt mondták, hogy oda nem szólt, mert kegyeleti okok miatt ugye a környéken a temető volt hosszú ideig. De ettől függetlenül végül is megépül az épület. Formája ennél rövidebb volt, tehát egy hosszabbításon esett, tehát már az Olcsai iskola korszakában. Viszont ami csodálatos volt, hogy végre volt a giminek egy saját épülete, ami arra készült, hogy egy középiskolai oktatás folyjon. Csak kicsi volt. Csak kicsi volt, mert 70-es évek közepére eljutottunk odáig, hogy az összes tanteremben tanítottak délelőtt is, meg volt, hogy délután.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Pintér György a Körmendi Kölcsei Gimnázium 80 éves történetét foglalta kötetbe az iskola jubileuma előtt tisztelegve. A kötetet csütörtökön mutatta be a szerző a gimnázium Sodics galériájában.
2: Arra már eljutottunk odáig is, hogy a szakmai továbbképzések azok nem a cipőgyárba zajlottak, hanem lett a heti két gyakorlati óra. Illetve 1971-től az akkori oktatási reform időnként van, amikor jókat is csinálnak oktatási reform címszó alatt. 1971-ben az akkor éppen ide települő Egyesült Gyógyszer és Tápszergyel az EGT úgy gondolta, hogy a gimnázium lesz a bázisa az ő szakembereinek, így elkezdődött a kémia tagozatos oktatás. Erről személyes tapasztalatokra mindig néznek rám, hogy hát töri orosz szakos tanárként mit keresek én kémiára, hát ez egy csodálatos tantárgy. Még a későbbi munkahelyem nagyon jó jött, mert hogy helyettesíteni kellett a kémia szakos, legalább valaki tudta a képleteket. Úgyhogy elkezdődött egy újabb fejlesztési fokozat a gimnáziumnak. Utána pedig, hogy ne legyen hosszú ideig unalmas a dolog, ez együttműködött a szakközépiskolával. Szakmunkásképző még kim volt a Hunyani utcában a Soronkón túl. Egyébként hozzáteszem, ők sem voltak nagyon előnyös helyzetben, mert a szakképzőiskola 1968-ban kapott saját épületet. 10 évig, ugye 79 után jöttek be. Az A osztály volt általában a kémia tagozat, B osztály az általános, a C meg a szakközepes. Na most a helyzet az, hogy ugye történelem változott. Egyrészt ugye Tóni bácsi 72-ben elment nyugdíjba, és helyette Pál Tóni bácsi jött. A másik pedig az, hogy tovább járták az oktatást, ugye 71-től indult a kémia tagozat, de valaki kitalálta, hogy hát ez hülyeség, 78-tól fakultációt vezetünk be. De nem tudom ki, hogy van vele, de ugye ezzel az a gond, hogy az iskolai reformok azok nem két évre szólnak. Tehát meg kellene várni azt, hogy kifusson, le lehessen belőle szűrni a tapasztalatokat, és annak alapján változtatni. A gyönge 7 év az nem nagyon volt az elég, de ettől függetlenül tehát tovább hitték a dolgot. Most ugye Tóni bácsi csak pár évtizeddel fiatalabban. Ugye elvárás volt az, hogy a gimnázium mutassa meg magát kinn is. Tehát nem csak a négy fal között. Ezért ugye voltak ezek a városi tornaünnepélyek, ahol mindenféle 61 ütemű szabad gyakorlattal egyebekkel káprasztották el a szülőket. Ha jól megnézzük ezt a képet, az még a 60-as évek eleje, ugyanis még a vasúti pálya. Ugye a 60-as évek közepétől nyílik meg a várkárt mellett a mostani sportpálya. Hát aztán volt itt honvédelmi nevelés is. Most másfajta van. Most nem hívják kifügárdának. Aztán a kultúrát ápoltuk a forradalmi ifjúsági napokon. Konkrétan ugye Körmenden ennek a leképződése március 21-én a forradalmi szerenád volt, ebből is volt jó néhány. Hát aki végigélvezte ennek az egész vonulatát, azt tudja, hogy amikor ez kezdődött 68-ban, akkor ez egy harcos forradalmi valami volt, tele voltunk forradalmi dalokkal. Mire viszont eljutottak odáig, hogy meg fog szűnni, arra már művészeti értékeket termeltek a kórusok. Ildini pontosan tudja, hogy hogyan és mi volt. Egy hatalmas nagy középiskolás kórus találkozóvá vált ez a történet, amit hol a művelődési ágy nagy termében, hol meg a moziba tartottak, amik a művházat éppen szélezették. És ugyanakkor ment a talajtorna oktatása. Kosarasokat meg hosszan nem is kell említeni, mert ők gyakorlatilag a szíve közepe a városnak, ha jól gondolom. Illetve hát emellé kaptunk egész jó eredményeket bemutató evezősöket. Tehát, hogyha megnézzük, hogy honnan indult a sporttevékenysége az iskolának, akkor ez egy nagyon-nagyon sok rétű. Hát aztán nyáron ki ott építette a szocializmust, ismerős vele? Hát ugye ott azok a filmesztelen úri emberek körülök szó tanult, hogy rólunk a hanság énekel. Azok Izsákon? Izsák szülőtetményben dolgoztak, ez meg a Pátisztán falván készült, mert ugye aki nem építő táborba ment, az meg ott törő táborba ment. Most valaki úgy gondolta, hogy ennyi volt a történet, akkor téved, ugyanis 79-ben megszűnt a főiskola. Na most ennek a főiskolának az épület és szakmai anyagát megkapta a középiskola, viszont a helyzet az, hogy ez az anyag, ez inkább a szakközépiskolának kedvezett. Tehát alapvetően a megfelelő szakoktatóktól kezdve a főiskolai műszaki és egyéb felszerelések, így minden ennek kedvezett. Így várható volt, hogy előbb-utóbb szakításra kerül a sor, és külön fog készülni a gimnázium, és külön fog kerülni a szakképzés, de akkor már olyan szinte, hogy a szakmunkásképző és a szakközépiskola egy helyre kerül.

0: Pintér György a Körmendi Kölcsei Gimnázium 80 éves történetét foglalta kötetbe az iskola jubileuma előtt tisztelegve. A kötetet csütörtökön mutatta be a szerző a gimnázium Sodis galériájában.
1: Hát meg ugye költözött a kollégium is, aki volt kollégista, azt tudja, hogy hát elég szomorú világ volt itt kezdetén. Először is ugye a háború után a bejárók, hogyha tanulni akartak, akkor begyalogoltak Körmendre. Ugyanis a nappal a vasutakat a szovjet hadsereg használta szállításra, éjjel lehetett csak vonatozni, ahol volt vonat, de ahol nem, ott viszont a távolsági buszközlekedés még vasárnap sem volt. Tehát vagy bebiciklizett, vagy begyalogolt, és akkor az ott sikerült, vagy nem. Utána ugye az evangelikus iskola lett az első kollégium, az evangelikus templom mellett, az 60 fiúnak adott helyet. Lányok továbbra is externátusban voltak, tehát a gimnázium bérelt néhány lakást szerteszél a városba, és ott tudták elhelyezni először a leányokat. És később, amikor azt a 66-tól ott hagyták a B-épületet, akkor költözött oda a kollégium. Úgyhogy, és akkor 79-ben, amikor megőrült a főiskolai kollégium, akkor ezt nagy örömmel megkapta a gimnázium és a szakközépiskola. Hát, hogy mekkora öröm volt, azt nem tudom. Ugyanis el az épület nagyon le volt robbanva már akkor is, és azóta a helyzet nem sokat javult. Viszont hely volt, férőhely volt, és a vidéki tanulókat el tudták helyezni. Ott lehet látni az alsó kép, hogy pakolnak be a kastély épületébe. Na most, ahogy elmúlt az idő, kinyílt a világ, és ennyire kinyílt a világ, hogyha igazgató urat megkértem annak idő, hogy nézzen utána, hogy minden rajt van, aminek rajt kell lenni. Lényeg az, hogy kinyílt a világ, ez nem csak duma. Tehát a gimnázium minden vezetője törekedett arra, hogy a diákok minél több benyomást szerezhessenek olyan helyekről, amit addig maximum képes lapon ismertek.
2: Mert az, hogy most úgy tudom, van egy Csehországgal kapcsolatos
3: sztori. Igen.
1: Mert hát az meg a finn, ez nem újdonság, mert ugye egy komoly városi kapcsolatok vannak, rossznak van meg. És akkor 1985-ben gimnázium úgy döntött, vagy úgy döntöttek helyette, hogy át kéne ide költözni az egykori iskolai épületébe. Hát azok, akik a Várkert is ismerték, mondjuk a megszületésekor, bizony itt már eltévednének. Tehát ez az épület annyit bővült, annyit változott, most arról nem beszélve, hogy aki emlékszik,

emlékszik a Várkerti iskola eredeti épületére, hát az a kocka mellett, kocka. Lakostetős. Most viszont nem egészen így néz ki a dolog, és ezt még ráadásul ki is használták újabb helyiségeknek a berendezésére, és Hós igazgató, Laco igazgató végig tudja mondani, hogy milyen harcokkal ment el a dolog, mert nem volt egyszerű a történet. Úgyhogy így sikerült az épületet erre a formájára összehozni. Tehát a legelején még az eredeti Várkerti iskola épület volt, és ahol a kölcse is felirat, hát azóta kicsit megnőtt a dolog. Hát ennyi lett volna az, amit röviden szerettem volna elmondani a kiskönyvben dolgai. Nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, mert ha mindent meg akarok írni, akkor még írom. De mindenképpen szerettem volna emléket állítani azoknak a tanároknak, azoknak az elszánt embereknek, akik miatt körmennem most, 2026-ban gimnáziumban. És ehhez hozzátartozik az akkori, akár az akkori tanács, az akkori párt, a mostani önkormányzat, tehát akik kiálltak emellett az intézmény mellett, akkor is, amikor az nem volt divatosabb.

0: volt mai Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, in the storms always on the horizon.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Már több mint 1000-en kitöltötték a körmendi munkaerőt felmérő anonim kérdőívet. Az Őrségi Református Egyház megye kirándulás szervezett Svájcba. Önvezető autók tapasztalatok alapján biztonságosabbak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már több mint 1000-en kitöltötték a körmend jelenlegi és jövőbeli munkaerejét felmérő anonim kérdőívet, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A felmérés célja, hogy pontosabb képet adjon a térségben élők végzettségéről, szakmai tapasztalatáról, munkavállalási szándékairól és a helyi munkalehetőségekkel kapcsolatos elvárásairól. Arra is kíváncsiak, hányan járnak más településre vagy Ausztriába dolgozni, illetve milyen feltételek mellett választanának körmendi munkahelyet. A kérdőív a diákokat is megszólítja, egyebek mellett továbbtanulási és pályaválasztási terveikről kérdezve őket. Az eredményeket a város gazdaságfejlesztési terveihez és a lehetséges befektetőkkel folytatott tárgyalásokhoz kívánják felhasználni. A kitöltés 5-7 percet vesz igénybe, a válaszadás anonim, a kérdőív pedig 2 héten átérhető el a körmendmeló.hu oldalon. Zsidóorvosok körmendért tanulmány jelent meg a helyi zsidóság történetéről. A körmendi zsidóság történetének egy fontos fejezetét mutatja be Szántóné dr. Balázs Edit Zsidóorvosok körmendért című tanulmánya, amely a közelmúltban megjelent Jákob Sátrai Izrael hajlékai című helytörténeti kötetben olvasható. A főiskolai docens vezető kutató korábbi felkérés nyomán kezdte kutatni a körmendi zsidóság történetét, amelynek eredményeit később többször frissítette. A kutatásai szerint a város egykori izraelita közösségéből több országos jelentőségű tudós és író is kikerült. A kutató fontosnak tartja a zsidó emlékek megőrzését és a fiatalok történelmi ismereteinek bővítését. Svájc és reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyház megye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a magyar hívek Kávin János templomában, a reformátor születésének 513. évfordulóján, nyilatkozta a Szentgyörgyi László református esperes.
2: Ez az ötlet tulajdonképpen már korábban megfogalmazódott, csak éveken át ötlet szintjén maradt, és tavalyi esztendőben kaptunk egy olyan ajánlatot, egy olyan programtervel, amivel éltünk, hiszen úgy gondoltuk, hogy ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy a ősök nyomdokait végigjárassuk. Ennek azért még ülepednie kell, egyelőre inkább a megrendítő érzés van. Nehéz is volt az első pillanatban megszólalni, tudva azt, hogy Kálvin János és sok-sok előd itt élt, szolgált, és hogy tulajdonképpen az ő tanításaik alapján annak rendszerében élhetjük meg mi is a hitünket.
1: A felkészülési kosárlabda mérkőzésen az Aegis Körmend hazai pályán jól kezdett, végül 8 ponttal 100-108-ra kikapott az újonc Phoenix Fódi Tigrisektől. A meccs krónikájához tartozik, hogy a találkozón megsérült Gurázi Krisztofer. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínről Facebook oldalán. A kormányfő közölte 43 000 köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt elkészült a paksi fenékküszöb első üteme. A Duna teljes szélességében kész a mű, tette hozzá. Az önvezető autók a tapasztalatok alapján a közlekedés biztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek, jelentette ki a tudományos és technológiai miniszter Zalaegerszegen az autóipari próbapálya Zala Kft. Autonóm járművek közúti tesztelését bemutató sajtóeseményen. Tanás Zoltán azt mondta, az önvezető járművek technológiája az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, de széles körben még nem terjedt el. Amerikában és világszerte 2020 óta működnek hasonló képességű önvezető járművek. A Magyar Vöröskereszt a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold mozgalom tagjaként pénzgyűjtést szervez a Nepál csújtó villámárvíz káros útjainak, közölte a szervezet az MT-vel. A helyszínen élelmiszert, biztonságos ivóvizet, sürgősségi menedékhez szükséges eszközöket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket és egyéb létfontosságú segélyeket biztosítanak az érintettek számára.
0: Sporthírek.
1: Guzi Blanka 2 ezüst után aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokságon. Guzi Blanka tavaly és tavaly előtt ezüstérmes volt a világbajnokságon, a párizsi olimpián negyedikként végzett. Most a magyar küldöttség második érmét szerezte, kedden ugyan ő harmadik lett Tárkányi Zsomborral vegyes váltóban.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedre viradóan elszórtan további záporokra, zivatarokra számíthatunk, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Többfelé élénk, az északi tájakon néhol erős lesz az északi-északnyugati szél. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

fordított világ, itt minden szabad, a mérgezett szavak kígyóként csiklanak. Ki ez a kígyóhajú láb?

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Én vagyok a, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmendi polgárőröket is elismertek a polgárőrnapon. Ismét lecsaptak az unokázós csalók. Megduplázza a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több tucat polgárőr és polgárőr mozgalmat segítő szakember munkáját ismerték el a Vasvár megyei polgárőr napon csörött nekem. Az Akácfa Campingben rendezett ünnepségen az Országos és a Vasvár megyei Polgárőr Szövetség, valamint a társszervezetek olyan polgárőrök munkáját ismerték el, akik hosszú időn át, illetve egy-egy kiemelt területen végeztek példamutató szolgálatot a települések közbiztonságáért. A kábítószer kereskedelem felszámolása érdekében végzett közterületi szolgálatáért elnöki dicséretben és jutalomban részesült Magdics Imre és Németh István, a Körmendi Polgárőr Egyesület tagja. A Körmendi Polgárőr Egyesület elnöke Bicó Péter a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet emléktárgyát vehette át. Bereményi Géza, a magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg a Pálffy Néi Szabó Éva festményeiből rendezett kiállítást szombaton a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium Sadics László galériájában. Az idén 80 éves Bereményi Géza Fodor Sándorral közösen vett részt a tárlat megnyitóján. Pálffy Néi Szabó Éva festőművész alkotásait Cseh Tamás dalai és azok hangulata világképe ihlette. A tárlat a Körmendi Gimnázium galériájában várja az érdeklődőket. A Mirei Cifra Néptánc Együttes előadásával zárta a nyári program sorozatát vasárnap este a Körmendi Kulturális Központ, közölte az intézmény. Az ingyenesen látogatható műsor középpontjában kalotaszeg népművészeti és tánc hagyománya állt. A közönség a kalotaszegi örökség egyedi világába nyerhetett betekintést a mirei táncosok előadásán keresztül. 3 millió forintot és aranyékszereket csaltak ki egy idős vasi nőtől az úgynevezett unokázós csalók, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Ismeretlenek hívták fel, és azt állították, fia közlekedési balesetet okozott. Azt kérték tőle, szerezzen pénzt, mert ellenkező esetben fiát évekre börtönbe zárják. A sértett csalók utasítására mintegy 3 millió forintot, valamint aranyékszereket tett ki a kerítésre, ahonnan azokat rövid időn belül elvitték. Az asszony csak ezután hívta fel fiát, akkor derült ki, hogy nem is történt baleset. A hatóság felhívta a figyelmet, a rendőrség nem kér pénzt, ügyvédre sem, és nem utasít senkit sem arra, hogy pénzt tegyen ki kerítésre vagy bárhová máshová. A hatóság azt kéri, a hozzátartozók tájékoztassák idős családtagjaikat a csalók módszereiről. Megduplázza a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét, derül ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte, a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, az Országos és 16 egyházmegyei központ, valamint számos plébániai csoport 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat. Csak a Balaton-Akali üdülőben közel 500 gyerek nyaralt. Máté Bence bravúros felvétele is bekerült a világ 100 legjobb természetfotója közé. Rekord mennyiségű több mint 65 ezer pályázat érkezett be 121 országból a Londoni Természettudományi Múzeum által meghirdetett év természetfotója verseny 2026-ra. Így alakult ki a top 100-as mezőny, amelyből egy ízelítőt is bemutattak. A közel 15 fotó egyikét Magyarország legmagasabban rangsorolt természetfotósa Máté Bence készítette. A leírás szerint Máté a Kenyai Nemzeti Parkban figyelt meg egy kavargó madár tömeget. A madarak éppen inni siettek egy kisebb tóhoz. A kategória győzteseket október 13-án hirdetik ki.
0: Sporthírek.
1: Egyedülálló a sportágban sosem látott sólemekkel színesített 3x3 órás műsort kínál szeptember 11 és 13 között, az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsipocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A küzdőteret színpadként kezelik, a pálya használaton kívüli része fekete vászonnal lesz borítva, a távolugró gödörben a homok rózsaszínű lesz, a dobóversenyeken pedig LED világítás jelzi a dobózónát.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedre virradóan elszórtan további záporokra, zivatarokra számíthatunk, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Többfelé élénk, az északi tájakon néhol erős lesz az északi-északnyugati szél. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palotta vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen,

0: és a fejed ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami maradít, de ne gondolkod.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: oldalon. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. Benyújtotta a kormány a költségvetés módosítását a parlamentnek. Megszűnnek a víz- és energiakorlátozások a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A magyar kormány konstruktív szereplő az Európai Unióban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáné Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. A bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehoznia. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Több tízezer vállalkozás érintett. A kötelezettség a kézi, papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobileszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Esetükben automatikusan megtörténik az adatszolgáltatás a NAV felé. A Mi Hazánk bírálta, hogy a nyugták adatait az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak be kell adniuk az adóhivatalhoz. Dulcs Dávid alelnök szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett nem tud eleget tenni ennek az adminisztrációs kötelezettségnek. 2-től fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Karácsony Gergely korábban jelezte, hogy mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A főpolgármester felidézte, hogy a nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését csak úgy, mint a díszkivilágításokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok hűvösek lesznek.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Kéri, hogy maradja.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már több mint 1000-en kitöltötték a Körmend jelenlegi és jövőbeli munkaerejét felmérő anonim kérdőívet, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A felmérés célja, hogy pontosabb képet adjon a térségben élők végzettségéről, szakmai tapasztalatáról, munkavállalási szándékairól és a helyi munkalehetőségekkel kapcsolatos elvárásairól. Arra is kíváncsiak, hányan járnak más településre vagy Ausztriába dolgozni, illetve milyen feltételek mellett választanának körmendi munkahelyet. A kérdőív a diákokat is megszólítja, egyebek mellett tovább tanulási és pályaválasztási terveikről kérdezve őket. Az eredményeket a város gazdaságfejlesztési terveihez és a lehetséges befektetőkkel folytatott tárgyalásokhoz kívánják felhasználni. A kitöltés 5 hét percet vesz igénybe, a válaszadás anonim, a kérdőív pedig 2 héten átérhető el a körmendmeló.hu oldalon. Zsidóorvosok Körmendért tanulmány jelent meg a helyi zsidóság történetéről. A körmendi zsidóság történetének egy fontos fejezetét mutatja be Szántóné dr. Balázs Edit Zsidóorvosok Körmendért című tanulmánya, amely a közelmúltban megjelent Jákob Sátrai Izrael hajlékai című helytörténeti kötetben olvasható. A főiskolai docens vezető kutató korábbi felkérés nyomán kezdte kutatni a körmendi zsidóság történetét, amelynek eredményeit később többször frissítette. A kutatásai szerint a város egykori izraelita közösségéből több országos jelentőségű tudós és író is kikerült. A kutató fontosnak tartja a zsidó emlékek megőrzését és a fiatalok történelmi ismereteinek bővítését. Több tucat polgárőr és polgárőr mozgalmat segítő szakember munkáját ismerték el a Vasvár megyei polgárőr napon csörött nekem. Az Akácfa kempingben rendezett ünnepségen az Országos és a Vasvár megyei Polgárőr Szövetség, valamint a társszervezetek olyan polgárőrök munkáját ismerték el, akik hosszú időn át, illetve egy-egy kiemelt területen végeztek példamutató szolgálatot a települések közbiztonságáért. A kábítószer kereskedelem felszámolása érdekében végzett közterületi szolgálatáért elnöki dicséretben és jutalomban részesült Magdics Imre és Németh István, a Körmendi Polgárőr Egyesület tagja. A Körmendi Polgárőr Egyesület elnöke Bicó Péter a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet emléktárgyát vehette át. Bereményi Géza a magyar dalszerző, író és rendező nyitotta meg a Pálffy Néi Szabó Éva festményeiből rendezett kiállítás szombaton a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium Sadics László galériájában. Az idén 80 éves Bereményi Géza Fodor Sándorral közösen vett részt a tárlat megnyitóján. Pálffy Néi Szabó Éva festőművész alkotásait Cseh Tamás dalai és azok hangulata világképe ihlette. A tárlat a körmendi gimnázium galériájában várja az érdeklődőket. A Mérei Cifra Néptánc Együttes előadásával zárta a nyári program sorozatát vasárnap este a Körmendi Kulturális Központ, közölte az intézmény. Az ingyenesen látogatható műsor középpontjában kalotaszeg népművészeti és tánc hagyománya állt. A közönség a kalotaszegi örökség egyedi világába nyerhetett betekintést a mérei táncosok előadásán keresztül. 3 millió forintot és aranyékszereket csaltak ki egy idős vasi nőtől az úgynevezett unokázós csalók, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Ismeretlenek hívták fel, és azt állították, fia közlekedési balesetet okozott. Azt kérték tőle, szerezzen pénzt, mert ellenkező esetben fiát évekre börtönbe zárják. A sértett csalók utasítására mintegy 3 millió forintot, valamint aranyékszereket tett ki a kerítésre, ahonnan azokat rövid időn belül elvitték. Az asszony csak ezután hívta fel fiát, akkor derült ki, hogy nem is történt baleset. A hatóság felhívta a figyelmet, a rendőrség nem kér pénzt, ügyvédre sem, és nem utasít senkit sem arra, hogy pénzt tegyen ki kerítésre vagy bárhová máshová. A hatóság azt kéri, a hozzátartozók tájékoztassák idős családtagjaikat a csalók módszereiről. Svájc és Reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyház megye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a magyar hívek Kávé János templomában. A református születésének 513. évfordulóján nyilatkozta a Szentgyörgyi László református esperes.
0: Ez az ötlet tulajdonképpen már korábban megfogalmazódott, csak éveken át ötlet szintjén maradt, és tavalyi esztendőben kaptunk egy olyan ajánlatot, egy olyan programtervel, amivel éltünk, hiszen úgy gondoltuk, hogy egy fantasztikus lehetőség arra, hogy a ősök nyomdokait végigjárassuk. Ennek azért még ülepednie kell egyelőre, inkább a megrendítő érzés van. Nehéz is volt az első pillanatokban megszólalni, tudva azt, hogy Kálvin János és sok-sok előd itt élt, szolgált, és hogy tulajdonképpen az ő tanításaik alapján annak rendszerében élhetjük meg mi is a hitünket.
2: A felkészülési kosárlabda mérkőzésen az Aegis Körmend hazai pályán jól kezdett, végül 8 ponttal 100-108-ra kikapott az újonc Phoenix Fódi Tigrisektől. A meccs krónikájához tartozik, hogy a találkozón megsérült Durázi Krisztofer. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínről Facebook oldalán. A kormányfő közölte 43 ezer köbméter kő felhasználásával, a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt elkészült a paksi fenékküszöb első üteme. A Duna teljes szélességében kész a mű, tette hozzá. Az önvezető autók a tapasztalatok alapján a közlekedés biztonság szempontjából is nagy erőrelépést jelentenek, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter Zalaegerszegen. Az autóipari próbapálya a Zala Kft. Autonóm járművek közúti tesztelését bemutató sajtóeseményén. Terán Zoltán azt mondta, az önvezető járművek technológiája az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, de széles körben még nem terjedt el. Amerikában és világszerte 2020 óta működnek hasonló képességű önvezető járművek. Megduplázza a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét, derül ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte, a Vár a Nyár program keretében közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, az országos és 16 egyházmegyei központ, valamint számos plébániai csoport 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat. Csak a Balaton-Akali üdülőben közel 500 gyerek nyaralt. Máté Bence bravúros felvétele is bekerült a világ 100 legjobb természetfotója közé. Rekord mennyiségű több mint 65 ezer pályázat érkezett be 121 országból a Londoni Természettudományi Múzeum által meghirdetett év természetfotója verseny 2026-ra. Így alakult ki a top 100-as mezőny, amelyből egy ízelítőt is bemutattak. A közel 15 fotó egyikét Magyarország legmagasabban rangsorolt természetfotósa Máté Bence készítette. A leírás szerint Máté a Kenyai Nemzeti Parkban figyelt meg egy kavargó madár tömeget. A madarak éppen inni siettek egy kisebb tóhoz. A kategória győzteseket október 13-án hirdetik ki. A Magyar Vörös Kereszt, a Nemzetközi Vörös Kereszt és Vörös Félhold mozgalom tagjaként pénzgyűjtést szervez a Nepál csújtó villámárvíz károsultjainak, közölte a szervezet az MT-vel. A helyszínen élelmiszert, biztonságos ivóvizet, sürgősségi menedékhez szükséges eszközöket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket és egyéb létfontosságú segélyeket biztosítanak az érintettek számára. Guzi Blanka két ezüst után aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokságon. Guzi Blanka tavaly és tavaly előtt ezüstérmes volt a világbajnokságon, a párizsi olimpián negyedikként végzett. Most a magyar küldöttség második érmét szerezte, kedden ugyan ő harmadik lett Tárkányi Zsomborral vegyesváltóban. Egyedülálló a sportágban sosem látott sólemekkel színesített, 3x3 órás műsort kínál szeptember 11 és 13 között az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsipocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A küzdőteret színpadként kezelik, a pálya használaton kívüli része fekete vászonnal lesz borítva, a távolugró gödörben a homok rózsaszínű lesz, a dobóversenyeken pedig LED világítás jelzi a dobózónát.

0: 99.8. Fláthangolva. Görmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 1.200.000 diáknak csengetnek be. Tavlókiállítás nyílt Budapesten a Mohácsi történelmi emlékhelyről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Kezdődik az új tanév, a köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1.200.000 diák, köztük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskola kezdési támogatással segítette a nélkülöző családokat, ami 400.000 gyereket érint. Az országos tanévnyitó ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány az egészségügy mellett az oktatásügyet helyezi a középpontba, mert a 21. században kizárólag egy tudásalapú ország lehet sikeres. Ismét a tanítási időszak alatti sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölt a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek. A társaság a módosításokkal a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálását biztosítja. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáni és Sát Mónika adószakértő lesz, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. Több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. A Mohácsi történelmi emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést.
0: Időjárás jelentés.
1: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. Benyújtotta a kormány a költségvetés módosítását a parlamentnek. Megszűnnek a víz- és energiakorlátozások a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A magyar kormány konstruktív szereplő az Európai Unióban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáné Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. A bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehoznia. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Több tízezer vállalkozás érintett. A kötelezettség a kézi, papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobileszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Esetükben automatikusan megtörténik az adatszolgáltatás a NAV felé. A Mi Hazánk bírálta, hogy a nyugták adatait az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak be kell adniuk az adóhivatalhoz. Dulcs Dávid alelnök szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett nem tud eleget tenni ennek az adminisztrációs kötelezettségnek. 2-től fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Karácsony Gergely korábban jelezte, hogy mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A főpolgármester felidézte, hogy a nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését csak úgy, mint a díszkivilágításokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok hűvösek lesznek.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.